Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, Bibi Rexa és a bomba újdonság, a New Religion, az új album egyik hírvívője. De egyébként nagyon menő, hogy ezen az albumon van egy olyan dal, amiben részben albánul is énekel, így... Csike-csike, ez a címe, mozgasd a tested, Bibi.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, 25 gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, hát a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Csapate kárjaidban.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
2: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
2: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy Ray a folytatásban, aki elképesztően erős hetet zárt New Yorkban. Két rangos elismerést is átvehetett a dalszerzői és független művészi munkásságáért. Az egyik a Hall David Starlight Award, bevallom, nem sokat hallottam eddig erről a díjról, a dalszerző hírességek csarnokáról már igen, az ő gálájukon kapta meg ezt az elismerést. Olyan kivételes fiatal dalszerzőknek ítélik oda, akik eredeti dalaikkal hatalmas hatást gyakorolnak a zeneiparra. A másik pedig az Indie Spirit Award, ezt a Billboard eseményén vehette át, kiadó nélküli előadókat díjaznak ezzel a díjjal, hát olyan előadókat, akik elképesztő globális sikereket érnek el, már pedig Ray ilyen, ez pedig a Where is My Husband?

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy a hajnali műszak mellé is, és hogyha valaki küzd az álomkorral, de mondjuk még dolgoznia kellene, hát kávé helyett egy egészen másfajta lendületet hozok. Accent és a Don't Leave jön az egészségpercek után mindjárt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Több száz készítmény okozhat fényérzékenységet és válthat ki akár komoly bőrtüneteket is. Más orvosságok a szervezet hőháztartására hathatnak kedvezőtlenül. Nyári gyógyszerszedési tanácsokat adott a Semmelweis Egyetem fő gyógyszerésze, dr. Sebők Szilvia mester oktató. Antibiotikumok, gombaellenes szerek, szívgyógyszerek, vízhajtók, cukorbetegség elleni készítmények, fájdalomcsillapítók és pszichiátriai szerek, ezek mind olyan gyógyszercsoportok, amelyek használata nyáron fokozott figyelmet igényel, mert fényérzékenységi reakciót válthatnak ki. A fényérzékenységen belül az úgynevezett fototoxicitás felelős az esetek nagyobb részéért, mondta a szakember. Ez akkor alakul ki, amikor a gyógyszer vagy annak bomlás terméke megjelenik a bőr sejtjeiben, és UV-fény hatására a bőr olyan lesz, mintha leégett volna, ég, szúr, fáj, akár fel is hólyagosodhat. Ezek a reakciók nem egyén, sokkal inkább dózis függők, vagyis minél többet valaki az adott gyógyszerből, és minél több napfény éri a bőrét, annál nagyobb az esélye a fototoxicitásra. A tünetek percekkel, de akár órákkal a napozás után is jelentkezhetnek a napnak kitett bőrfelületeken. Az úgynevezett fotoallergia esetében nem kémiai, hanem immunreakcióról van szó, ami nem dózisfüggő, a bőrben a napfény hatására átalakuló gyógyszer idegen anyagként beindítja a szervezet védekező rendszerét, ekcémaszerű viszkető bőrtüneteket okozva. Az ilyen tünet napokkal a napozás után a ruhával fedett területeken is megjelenhet. A főgyógyszerész hozzátette, hogy mindkét esetre igaz, hogy a panaszok a szemet sem kímélik, égő, irritált, gyulladt szem is lehet a következmény. A visszatérő fényérzékenységi reakciók hosszú távon növelhetik a bőrrák kockázatát, ezért a megelőzés kulcsfontosságú, mondta a mesteroktató. Aki fényérzékenyítő készítményt szed, viseljen minél nagyobb bőrfelületet elfedő könnyű ruhát, használjon rendszeresen fényvédőt, a kezelő orvossal egyeztetve válaszol alternatív gyógyszert, vagy csökkentse a dózist, illetve inkább este vegye be a gyógyszert, mindez segíthet elkerülni a kellemetlen tüneteket.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

csak igazi mai sláger megy, és hogyha valamiből árad most a 100% életigenlés és optimizmus, akkor az ez a dal. Jó kis funky house, jöhet? Olaszországból hozom, nagyon-nagyon szeretjük. Nekem a nyár, a kabriózás, a gyümölcs illat jut eszembe. Alex Kenji jön!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a hétvége fontos popkulturális történése, hogy férjhez ment Taylor Swift, Travis Kelce a férje, ugye ő egy NFL játékos, tehát nem tudom, hogy felvette a férje nevét, Travis Kelce-né Taylor Swift, valószínűleg nem fogja megváltoztatni. A New Yorki Madison Square Gardenben volt az esküvő június 3-án, ahol Adam Sandler vezette a szertartást, ami azért vicces, mert ugye Adam Sandler főszereplésével volt egy esküvős film, a Nászok Ásza, amiben egy ilyen esküvői énekest alakított a színész. Természetesen tele volt sztárokkal a buli, Gigi Hadid, Bradley Cooper, Hugh Grant, Ethan Hawke, a magyar származású színésznő Mariska Hargitay, Ed Sheeran is beállt vonatozni, meg töltött káposztát tenni, Camila Cabello, kik voltak még ott, Benson Boone, Zoe Kravitz. Hát van olyan Rádió 1-es, aki ott volt, és elmesélni, hogy milyen volt a lagzi, 0620 311 111 a számunk, hozom Taylor Swiftet.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai sláger.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert hamarosan például a Hurt klasszikus, bár mondhatjuk, hogy az, Purple Disco Machine remixében a jó kis Wonderful Life, és hát Purple Disco Machine-nek, Tino Pionteknek innen is gyógyulást kívánunk, fülzugás és hirtelen hallásvesztés miatt sajnos törölte a fellépéseit, előreláthatólag július közepéig. Reméljük, hogy gyorsan meggyógyul. Ezt az igazi mai slágert már bekészítettem.
1: Sorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Védett történeti kert lett a budai arborétum. Jogszabály garantálja a jövőben a terület különleges növényállományának és kert történeti értékeinek megőrzését. Ezzel pedig újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a főváros egyik ikonikus zöld területe. A budai arborétum védettségi besorolását a Magyar Kert Örökség Alapítvány kezdeményezésére módosították. Az Építési és Közlekedési Minisztérium 21/2025-ös rendelete hivatalosan is történeti kertté nyilvánította az egykori kertészeti tanintézet területét. Ez hosszú távon biztosítja az arborétum megőrzését az utókor számára. A döntés szakmai alapját az a kert történeti tudományos dokumentáció adta, amelyet a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tájépítészeti településtervezési és díszkertészeti intézetének kutatói és oktatói készítettek. Az arborétum ezzel nem csak természetvédelmi, hanem kiemelt kert örökségi rangot is kapott. A Gellért-hegy déli lábánál fekvő mintegy 7,5 hektáros terület az ország egyik leggazdagabb gyűjteményes kertje. Több mint másfél évszázada itt működött Magyarország első kertészeti iskolája, a telepítések az 1800-as évek végén kezdődtek, a kert pedig 1975 óta természetvédelmi terület. Ma csaknem 2000 fásszárú dísznövényfajt, több száz hagymásvirágot és mintegy 250 évelő dísznövényt mutat be, hosszú évtizedek óta élő tanteremként és kutatási helyszínként szolgálva kertészek és tájépítészek generációinak. Az arborétum része egy dísztér, valamint az Ormos Imre elképzelései alapján kialakított ormoskert is, amelyek a 20. század elejé geometrikus és a modern kertépítészet kompozíciós elveit szemléltetik. A védett történet kerté nyilvánítással a budai arborétum nem csak Budapest zöld örökségének, hanem a magyar kertkultúra egyik legfontosabb emlékhelyének státuszát is megerősítette.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz

0: past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Well, who's next?
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy éjszaka és hajnalban is. Fél öt előtt járunk egy kicsivel, úgyhogy tulajdonképpen ez most a Dunapart Fest After Party-ja. Rádió 1-es DJ-k voltak már ebben az órában, például Regál Lili, és azok még olyan sztár DJ-ket, nemzetközi sztár DJ-ket, akikkel együtt bulisztunk Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Itt lesz például nem sokára Sam Felt, most pedig Joel Corey, aki a tavalyi fellépőink egyike volt, a Galantis-szel közös dalát hozom. Ezt nagyon szeretjük.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert például a holland star DJ Sam Fett és a Heart Like Mine. Ezt a Heart szót nagyon szereti, mert hogy a saját lemez kiadójának az a neve, hogy Heartfelt Records. Feltörekvő tehetsége gondozásával, kiadással és rádióműsorokkal foglalkozik. Aztán ott van ugye a Heartfelt Foundation, ez pedig egy fenntarthatósági alapítvány, amely a zeneipar ökológiai lábnyomának csökkentéséért küzd. Tiszta bolygó kapitány ez a Sam Fett, őt hozom most.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, a DJ legenda Avicii, aki az EDM-et összehozta a countryval, és picit maradunk még a country-s hangzásnál, de ezúttal popposabb irányba megyünk el. Miles Smith jön a Stargazing-gel, aztán itt lesz a Clean Bandit, Sean Paul Emery és a Rockabye. Az igazán korán kelőknek is jönnek az igazi mai slágerek. Itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Szúnyoggyérítést tartanak a napokban Mohácson. Számottevő csapadék ma sem várható. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Szúnyoggyérítés lesz hétfőn Mohácson. A város önkormányzata a közösségi oldalán tette közzé a hírt. Július 6-án a napnyugta utáni időszakban végzik el a permetezést. A felhasznált szer emberre, melegvérű állatokra nem veszélyes. A kezelés ideje alatt a lakások ajtóit, ablakait célszerű zárva tartani. A szabadban lévő gyermekjátékokat, száradó ruhákat pedig összeszedni. Ha hétfőn este az időjárás nem teszi lehetővé a szúnyoggyérítés elvégzését, akkor azt kedden vagy szerdán az esti órákban pótolják. Jövő héten rendezik az idei Villányi Rozé Fesztivált. A péntek szombaton tartandó program tematikájában a rozé karakteréhez illeszkedő, fiatalos, lendületes programokat kínál, írják a szervezők. Helyi termelők, pincészetek mutatják be termékeiket. Lesz rozé szépségverseny, futóverseny és sakszimultán is. Több koncert is várja a látogatókat. Pénteken Báj Alex és a Slepp, illetve Regál Lili, szombaton pedig a BSV és Lotfi Begi lép színpadra. A részletekről a fesztivál közösségi oldalán lehet tájékozódni. A hét eleje óta új helyszínen fogadja a betegeket a Pécsi Gyermekgyógyászati Klinika fülorgégészeti szakrendelése. Az érintettek a Rákóczi út 2-es szám alatti telephelyen, a T épület 3. emeletén találják a szakellátást. Nem ez az egyetlen szakrendelés, melynek változott a helyszíne. A klinikai központ tájékoztatása szerint a gyermek- és ifjúságpszichiátriai rendelés a Veres Endre úti rendelőintézetben megszűnt. Az ellátást júliustól a gyermekgyógyászati klinika biztosítja a József Attila utcai épületben. A Magyar Közút tájékoztatása szerint az M6-os autópályán a Budapest felé vezető oldalon lezártak egy sávot a Geresdi pihenőhely közelében. Aszfaltoznak a Bátaszék utáni szakaszon a Pécs felé vezető oldalon, a forgalmat itt a főváros felé vezető oldalra terelik át. Forgalmi rendváltozásra kell számítani hétfőtől Komlón, a Mikszátkálmán utcában. Félpályás útzár lesz érvényben egy ideig a szakaszon, fokozott óvatossággal kell közlekedni a helyszínen. A Hungaromet előrejelzései szerint ma a változó felhőzet mellett általában sok napsütés várható. Elszórtan előfordulhat kisebb eső, zápor, egy-egy zivatar sem zárható ki. Az északnyugati szelet továbbra is nagyobb területen kísérheti élénk, olykor erős lökés. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 29 fok közelében alakul majd.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Több száz készítmény okozhat fényérzékenységet és válthat ki akár komoly bőrtüneteket is. Más orvosságok a szervezet hőháztartására hathatnak kedvezőtlenül. Nyári gyógyszerszedési tanácsokat adott a Semmelweis Egyetem fő gyógyszerésze, dr. Sebők Szilvia mester oktató. Antibiotikumok, gombaellenes szerek, szívgyógyszerek, vízhajtók, cukorbetegség elleni készítmények, fájdalomcsillapítók és pszichiátriai szerek, ezek mind olyan gyógyszercsoportok, amelyek használata nyáron fokozott figyelmet igényel, mert fényérzékenységi reakciót válthatnak ki. A fényérzékenységen belül az úgynevezett fototoxicitás felelős az esetek nagyobb részéért, mondta a szakember. Ez akkor alakul ki, amikor a gyógyszer vagy annak bomlás terméke megjelenik a bőr sejtjeiben, és UV-fény hatására a bőr olyan lesz, mintha leégett volna, ég, szúr, fáj, akár fel is hólyagosodhat. Ezek a reakciók nem egyén, sokkal inkább dózis függők, vagyis minél többet szed valaki az adott gyógyszerből, és minél több napfény éri a bőrét, annál nagyobb az esélye a fototoxicitásra. A tünetek percekkel, de akár órákkal a napozás után is jelentkezhetnek a napnak kitett bőrfelületeken. Az úgynevezett fotoallergia esetében nem kémiai, hanem immunreakcióról van szó, ami nem dózis függő, a bőrben a napfény hatására átalakuló gyógyszer idegen anyagként beindítja a szervezet védekező rendszerét, ekcémaszerű viszkető bőrtüneteket okozva. Az ilyen tünet napokkal a napozás után a ruhával fedett területeken is megjelenhet. A főgyógyszerész hozzátette, hogy mindkét esetre igaz, hogy a panaszok a szemet sem kímélik, égő, irritált, gyulladt szem is lehet a következmény. A visszatérő fényérzékenységi reakció reakciók hosszú távon növelhetik a bőrrák kockázatát, ezért a megelőzés kulcsfontosságú, mondta a mesteroktató. Aki fényérzékenyítő készítményt szed, viseljen minél nagyobb bőrfelületet elfedő könnyű ruhát, használjon rendszeresen fényvédőt. A kezelőorvossal egyeztetve válaszol alternatív gyógyszert, vagy csökkentse a dózist, illetve inkább este vegye be a gyógyszert, mindez segíthet elkerülni a kellemetlen tüneteket.
3: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy most egy nagyon menő brit DJ, Sigalam, aki kereken 11 éve gyártja már a dalokat. 2015 volt a bemutatkozás éve az Easy Love-val. Ez ugye egy Jackson 5 dal. Hát nem sample, mert hogy nem kivették ezt a részt a dalból, hanem ez úgynevezett interpoláció, vagyis újra felénekelték a vokált. Vula Malinga és Kai Johnson. Én ezen meglepődtem, mert azt hittem, hogy tényleg az eredeti dalból vették ki akkor a refrént. Ez pedig az aktuális kedvenc tőle, amit nagyon-nagyon szeretünk, Sigalam és a Riptide.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

sláger. Történt ugyanis, hogy 2010-ben elkészült ez a dal, Kairo és a Turn the Lights Off, de hát kereken 15 évet várni kellett a sikerre, jött egy John Hamm mém egy filmjelenetből, amiben az látható, hogy a színész egy klubban táncol, és hát őrült nagy ipari mennyiségben elkezdtek készülni rá a mémek, miközben ez a zene szól a háttérben. Kairo egyébként nyilatkozott ezzel kapcsolatban, hogy egyszerre volt elképesztően jó érzés ez neki, a hirtelen jött Rivalda fény, közben azt érezte, hogy megérdemlem én ezt. Már rég elvégeztem ezt a munkát. 15 évvel ezelőtt, szinte el is felejtettem ezt a dalt. Turn the lights off, Kairótól, itt a rád.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Védett történeti kert lett a budai arborétum. Jogszabály garantálja a jövőben a terület különleges növényállományának és kert történeti értékeinek megőrzését. Ezzel pedig újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a főváros egyik ikonikus zöld területe. A budai arborétum védettségi besorolását a Magyar Kert Örökség Alapítvány kezdeményezésére módosították. Az Építési és Közlekedési Minisztérium 21/2025-ös rendelete hivatalosan is történeti kertté nyilvánította az egykori kertészeti tanintézet területét. Ez hosszú távon biztosítja az arborétum megőrzését az utókor számára. A döntés szakmai alapját az a kert történeti tudományos dokumentáció adta, amelyet a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tájépítészeti településtervezési és díszkertészeti intézetének kutatói és oktatói készítettek. Az arborétum ezzel nem csak természetvédelmi, hanem kiemelt kert örökségi rangot is kapott. A Gellért-hegy déli lábánál fekvő mintegy 7,5 hektáros terület az ország egyik leggazdagabb gyűjteményes kertje. Több mint másfél évszázada itt működött Magyarország első kertészeti iskolája, a telepítések az 1800-as évek végén kezdődtek, a kert pedig 1975 óta természetvédelmi terület. Ma csaknem 2000 fásszárú dísznövényfajt, több száz hagymásvirágot és mintegy 250 évelő dísznövényt mutat be, hosszú évtizedek óta élő tanteremként és kutatási helyszínként szolgálva kertészek és tájépítészek generációinak. Az arborétum része egy dísztér, valamint az Ormos Imre elképzelései alapján kialakított ormoskert is, amelyek a 20. század elejé geometrikus és a modern kertépítészet kompozíciós elveit szemléltetik. A védett történeti kerté nyilvánítással a budai arborétum nem csak Budapest zöld örökségének, hanem a magyar kertkultúra egyik legfontosabb emlékhelyének státuszát is megerősítette.
0: A tudásperceket hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Martin Garrix, a nagy Forma 1 rajongó DJ producer Hollandiából. Mindig is szoros kapcsolatot ápolt a Forma 1-el, de még szorosabbra fűzi idén a szálakat, ugyanis az idei holland nagy díj, Zandvoort, hivatalos záróakkordja lesz Martin Garrix, és ez egy érzelmes eseménynek ígérkezik, mert 2026-ban utoljára rendeznek itt futamot, még mielőtt lekerül a pálya a naptáról. Martin Garrix, Matisse & Setko és a Butterflies, ezt hozom most a Rádió 1-en. We'll be right back.

Igazi mai sláger megy, Megan Thee Stallion és Dua Lipa után maradunk a vagáncsajoknál, Baby Rexha, Faithless és a New Religion, az aktuális kedvenc szól most az igazán koránkelőknek.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Már csak néhány nap van hátra a felsőoktatási felvételi ügyintézési időszakából. Napközben akár 28-29 fok is lehet. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek! Már csak néhány nap maradt. Július 9-én csütörtökön ér véget az ügyintézési időszak a felsőoktatási felvételében. Eddig a napig van lehetőség az adatmódosításra, dokumentum feltöltésre, illetve a megjelölt képzések sorrendjének módosítására. Ez utóbbival minden jelentkező egyetlen alkalommal élhet. A ponthatárok kihirdetése július 23-án este lesz. A PTE idén is a Széchenyi téren tartja pontot partiját, ahol zene, interaktív programok, karijátékok várják majd a felvételizőket. A partin koncertezik Moriones, az afterpartin pedig Pumpet Gabó is ott lesz. A részletekről a PTE oldalán lehet tájékozódni. Országszerte fokozott közúti ellenőrzésekre, kiemelt rendőri jelenlétre és célzott baleset megelőző intézkedésekre kell számítani a nyári szezonban, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság csütörtökön. Indoklásként hozzátették, nyáron a turisztikai szezon, a szabadságolások, a nagyobb forgalom és a hőség miatt rendszerint emelkedik a súlyos és halálos kimenetelű balesetek száma. A nyári akció során a rendőrség a trafipaxok mellett drónokat és motoros egységeket is bevet. Elkezdődött a nyári szünet a Komlói úszodában. A létesítmény július 4-től nem fogadja az úszókat. A nyitás szeptember elején várható. A zárvatartás a sportközpontra nem vonatkozik. A fitnessterem a nyár folyamán is igénybe vehető, a konditerem és a szaunák pedig szintén a megszokott rend szerint tartanak nyitva. A Magyar Közút tájékoztatása szerint az M6-os autópályán a Budapest felé vezető oldalon lezártak egy sávot a Geresdi pihenőhely közelében. Aszfaltoznak a Bátaszék utáni szakaszon a Pécs felé vezető oldalon, a forgalmat itt a főváros felé vezető oldalra terelik át. Forgalmi rendváltozásra kell számítani hétfőtől Komlón, a Mikszáth Kálmán utcában. Félpályás útzár lesz érvényben egy ideig a szakaszon, fokozott óvatossággal kell közlekedni a helyszínen. A Hungaromet előrejelzései szerint ma a változó felhőzet mellett általában sok napsütés várható. Elszórtan előfordulhat kisebb eső, zápor, egy-egy zivatar sem zárható ki. Az északnyugati szelet továbbra is nagyobb területen kísérheti élénk, olykor erős lökés. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 29 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes vasárnap reggeli ébredezés mindenkinek, a mikrofonnál Kismerti, és ebben az órában hozok egy olyan szupersztárt, akinek most hétvégén volt az esküvője. Ő Taylor Swift, aki pedig érkezik, Lady Gaga, hát neki bármikor lehet. Kereken két évvel ezelőtt tudtuk meg, hogy jegyben jár párjával, Michael Polanskival, pont akkor volt a Párizsi Olimpia. Két évvel telt már azóta. Lady Gaga, abrakadabra, így folytatódik most az óra.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Bohemian Rhapsody, azt fejből tudom, hogy 5 perc 55, és szinte megegyezik a két hossz. Na, a lényeg az, hogy itt van a nyár, a jó idő, a kerti partik, a kabriózások időszaka, és ez a dal szépen menetel a Top 50-es listánkon is. Jön

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajbánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását. Itt az

uraim! A Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét. Maradj soká!

0: egyet. Figyelje a műsorvezetőt, legyen a tizedik telefonáló. Mondja a szlogent.
1: Rádió egy csak igazi mai sláger megy.
0: És ön is ott lesz augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagyrétjén. DJ Othé, alias Sebestyén Balázs eddigi legnagyobb partiján. Nincs több esély. DJ Othéhoz az út már csak a Rádió egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Nyílt napot tartanak a jövő héten a Vémendi bölcsődében. Napközben is 30 fok alatt marad ma a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Nagygépes vágány szabályozási munkákat végeznek ezekben a napokban Godisa és Komló között. A karbantartás célja az, hogy a vonalon közlekedő vonatszerelvények tartani tudják a menetrendet, és csatlakozni tudjanak az Intercity járatokhoz is. A mostani eljárás során pótolják a zúzott követ, és egyéb szükséges karbantartási munkát is elvégeznek a szakaszon. A munkákra az éjszakai órákban kerül sor, így zaj előfordulhat a munkaterület közelében. A komlói vasútállomásra a tervek szerint hétfőn, kedden kerül majd sor a munka során. Nyílt napot tartanak jövő héten a Vémendi bölcsődében. Az intézmény július 8-án szerdán délelőtt 9:30 és 11 óra között várja az érdeklődőket, akik megismerhetik a bölcsőden mindennapi életét, a nevelési gondozási munkát, találkozhatnak a dajkákkal és kisgyermeknevelőkkel, és információt kaphatnak a bölcsődei felvételmenetéről is. Aki a nyílt napon szeretne részt venni, szándékát telefonon jelezheti. A részletekről Vémind község közösségi oldalán lehet tájékozódni. A NAV baranyai munkatársai jövő héten is folytatják az ellenőrzéseket a megyében. Kedden Harkányban a gyógyfürdő üzleteit és vendéglátóhelyeit keresik fel. Csütörtökön Pécsett a belvárosban található fagyizókat ellenőrzik majd. És a hét folyamán számíthatnak a revizorok megjelenésére, a megye területén szezonális zöldséget és gyümölcsöt értékesítő kereskedők is. A NAV munkatársai vizsgálják a számla és nyugtaadást, a szabályos foglalkoztatást, illetve a jövedéki termékek eredetét is. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a 66-os úton Magyarszék térségében a vasúti átjáró építése miatt félpályás forgalom korlátozás érvényes. Útépítés zajlik Nagyharsány közelében. A helyszínen a hónap végéig forgalomkorlátozás lassítja a közlekedőket. Közműépítési munkákat végeznek a hidasi állomáshoz vezető úton. Mind a két irányban útszűkületre kell számítani. Sásd és Vásárosdombó között megsüllyedt az útburkolat. A helyszínen sebességkorlátozás érvényes. A Hungaromet előrejelzései szerint ma a változó felhőzet mellett általában sok napsütés várható. Elszórtan előfordulhat kisebb eső, zápor, egy-egy zivatar sem zárható ki. Az északnyugati szelet továbbra is nagyobb területen kísérheti élénk, olykor erős lökés. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 29 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Ed Sheeran után pedig az a Star DJ érkezik, akivel közös dalt dobtak össze, Martin Garrix, Ed Sheeran és a Repeat It. Valójában 12 évvel ezelőtt már játszották az Ultra Music Fesztiválon, és idén májusban hivatalosan is megjelent. Most Martin Garrix nagy klasszikusát hozom.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak. Okay.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes vasárnap reggeli ébredezés mindenkinek. Nem olyan rég, ugye itt volt Ed Sheeran, és most Taylor Swiftet hozom. Kettejük kapcsolata több mint egy évtizedre visszanyúló mély barátság és sikeres zenei együttműködés, úgyhogy nem meglepő, hogy Ed Sheeran is ott volt Taylor Swift pénteki esküvőjén. 2012-ben indult az ő kapcsolatuk, egy csomó duettet készítettek, és Ed Sheeran többször hangoztatta, hogy Swift az egyik legkedvesebb ember, akit valaha megismert.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. 8 órától Balázsék Weekend, aztán hát ma is lesz top 50-es lista, természetesen a tegnapi ismétlése, ha valaki lecsúszott volna róla, 3 és 5 óra között. Kiderül például, hogy hanyadik Accent és Misha Miller közöse a Don't Leave. Ezt adat már bekészítettem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Jövő héten rendezik az idei Villányi Rozé Fesztivált. Napközben sokat fog sütni a nap. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek! Jövő héten rendezik az idei Villányi Rozé Fesztivált. A péntek-szombaton tartandó program tematikájában a rozé karakteréhez illeszkedő, fiatalos, lendületes programokat kínál, írják a szervezők. Helyi termelők, pincészetek mutatják be termékeiket. Lesz rozé szépségverseny, futóverseny és sakszimultán is. Több koncert is várja a látogatókat. Pénteken Báj Alex és a Slepp, illetve Regál Lili. Szombaton pedig a BSV és Lotfi Begi lép színpadra. A részletekről a fesztivál közösségi oldalán lehet tájékozódni. Gyászhírrel folytatjuk. Elhunyt dr. Simor Ferenc, Siklós díszpolgára, korábbi alpolgármestere, nyugalmazott országos főállatorvos. Rigl Gábor, a város polgármestere közösségi oldalán azt írta, dr. Simor Ferenc meghatározó alakja volt a siklósi vár és múzeum baráti körnek. Fáradhatatlanul dolgozott a város történelmi és kulturális örökségéért, munkájával és emberségével maradandó nyomot hagyott Siklós életében. Sérülése után ismét edzésbe állt Juhász Dorka. Az észak-amerikai női profi kosárlabdaligában érdekelt Minnesota Lynx magyar válogatott játékosa. Juhász a török Galatasaray színeiben az Euroliga áprilisi zaragozai hatos döntőjében szenvedett lábfej sérülést, azóta nem léphetett pályára. A rehabilitációja azonban a terveknek megfelelően jól halad, írta Juhász magyar nevelőklubja, a Rád Géber Kosárlabda Akadémia. A Minnesota jelenleg a nyugati főcsoport második helyén áll, 15 győzelemmel és 5 vereséggel. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a 66-os úton Magyarszék térségében a vasúti átjáró építése miatt félpályás forgalom korlátozás érvényes. Útépítés zajlik Nagyharsány közelében, a helyszínen a hónap végéig forgalomkorlátozás lassítja a közlekedőket. Közműépítési munkákat végeznek a hidasi állomáshoz vezető úton, mind a két irányban útszűkületre kell számítani. Sásd és Vásárosdombó között megsüllyedt az útburkolat, a helyszínen sebességkorlátozás érvényes. A Hungaromet előrejelzései szerint ma a változó felhőzet mellett általában sok napsütés várható. Elszórtan előfordulhat kisebb eső, zápor, egy-egy zivatar sem zárható ki. Az északnyugati szelet továbbra is nagyobb területen kísérheti élénk, olykor erős lökés. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 29 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. 8 órától érkeznek Balázsék Weekend, most pedig David Guettaék a One Republic-kal közösen, és hát ugye ennek a dalnak az eredetije az Ozone nevű csapat 2003-as világslágere, a Dragostedinté dallama. Nem egy az egyben emelték át a One Republic-kal közösen, hanem a zenéileg teljesen újra értelmezték és feljátszották az egészet. Új vokát is kapott, és igazi mai sláger lett belőle, az I Don't Wanna Wait.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert egy 7:30 előtt járunk egy kicsivel, ez azt jelenti, hogy jönnek nem sokára a legfrissebb hírek, aztán a Rádió 1-es zenéké lesz a főszerep, egészen reggel 8-ig, mert akkor meg Balázsék legjobb pillanatai érkeznek majd, Balázsék Weekend. Most pedig egy kicsikét felidézzük a születésnapi fesztiválunk legjobb pillanatait, amikor Cyril zenélt, az Ed Sheeran féle Camera az ő remixében szól mindjárt. I don't need a camera to capture this
1: sorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Már csak néhány nap van hátra a felsőoktatási felvételi ügyintézési időszakából. Napközben akár 28-29 fok is lehet. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Már csak néhány nap maradt. Július 9-én csütörtökön ér véget az ügyintézési időszak a felsőoktatási felvételében. Eddig a napig van lehetőség az adatmódosításra, dokumentum feltöltésre, illetve a megjelölt képzések sorrendjének módosítására. Ez utóbbival minden jelentkező egyetlen alkalommal élhet. A ponthatárok kihirdetése július 23-án este lesz. A PTE idén is a Széchenyi téren tartja pontot, partiát, ahol zene, interaktív programok, karijátékok várják majd a felvételizőket. A partin koncertezik Moriones, az afterpartin pedig Pumpet Gabó is ott lesz. A részletekről a PTE oldalán lehet tájékozódni. A jubileumi 10. Zsolnai Fényfesztivál alkalmából a városvezetés és az Ír Nagykövetség meghívására Pécsre érkeztek az Európai Unió tagállamainak Budapestre akkreditált nagykövetei. A pénteki eseményen szó volt az idei fesztivál egyik különlegességéről, az Ír Fókuszról, ami több programban is megjelenik. A Fényfesztivál egészen vasárnap késő estig várja a látogatókat Pécsett. A részletes programkínálat a rendezvény weboldalán érhető el. Siklós és Mária Gyűd vallási örökségét mutatja be az a kiállítás, ami a napokban nyílt meg a pécsi postapalotában. A kiállítás eredeti néprajzi tárgyakon, korabeli fotográfiákon és régi iratokon keresztül mutatja be az érdeklődőknek a Pécs közeli települések egyházi örökségét. A tárlat anyagát Barczi Szilárd gyűjteményéből állították össze. A kiállítás július 30-áig látogatható. A Magyar Közút tájékoztatása szerint az M6-os autópályán a Budapest felé vezető oldalon lezártak egy sávot a Geresdi pihenőhely közelében. Aszfaltoznak a Bátaszék utáni szakaszon a Pécs felé vezető oldalon, a forgalmat itt a főváros felé vezető oldalra terelik át. Forgalmi rendváltozásra kell számítani hétfőtől Komlón, a Mikszáth-Kálmán utcában. Félpályás útzár lesz érvényben egy ideig a szakaszon, fokozott óvatossággal kell közlekedni a helyszínen. A Hungaromet előrejelzései szerint ma a változó felhőzet mellett általában sok napsütés várható. Elszórtan előfordulhat kisebb eső, zápor, egy-egy zivatar sem zárható ki. Az északnyugati szelet továbbra is nagyobb területen kísérheti élénk, olykor erős lökés. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 29 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, holland sztár DJ a folytatásban, Sam Felt és a Heart Like Mine, aztán pedig Balázsék rajongók, jön a napi betevő, a hétvégi legjobb pillanatok, Balázsék Weekend, én Kismerti legközelebb 10 után jövök.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyen.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajbánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

Uraim, a Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét. Maradj sokáig!

reggelt nagy réten! Már minden jegyel kelt, de a rádió egy hallgatói kapnak még egy utolsó esélyt, hogy bejussanak a nyár legőrültebb partiára Sebestyén DJ Oti Balázssal! Hallgass a jövő héten egész nap a Rádió 1-et, figyelj a műsorvezetőt,

0: Estin Balázs eddigi legnagyobb partiát.
1: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenned be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
4: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
7: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH100 két személyes kempingsátrat 9.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron!
2: Reklámot hallottak.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Show.
1: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Nyílt napot tartanak a jövő héten a Vémindi bölcsődében. Napközben is 30 fok alatt marad ma a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Nagygépes vágányszabályozási munkákat végeznek ezekben a napokban Godisa és Komló között. A karbantartás célja az, hogy a vonalon közlekedő vonatszerelvények tartani tudják a menetrendet, és csatlakozni tudjanak az Intercity járatokhoz is. A mostani eljárás során pótolják a zúzott követ, és egyéb szükséges karbantartási munkát is elvégeznek a szakaszon. A munkákra az éjszakai órákban kerül sor, így zaj előfordulhat a munkaterület közelében. A komlói vasútállomásra a tervek szerint hétfőn, kedden kerül majd sor a munka során. Nyílt napot tartanak jövő héten a Vémindi bölcsődében. Az intézmény július 8-án szerdán délelőtt 9:30 és 11 óra között várja az érdeklődőket, akik megismerhetik a bölcsőde mindennapi életét, a nevelési gondozási munkát, találkozhatnak a dajkákkal és kisgyermeknevelőkkel, és információt kaphatnak a bölcsődei felvételmenetéről is. Aki a nyílt napon szeretne részt venni, szándékát telefonon jelezheti. A részletekről Vémind község közösségi oldalán lehet tájékozódni. A NAV baranyai munkatársai jövő héten is folytatják az ellenőrzéseket a megyében. Kedden Harkányban a gyógyfürdő üzleteit és vendéglátóhelyeit keresik fel. Csütörtökön Pécsett a belvárosban található fagyizókat ellenőrzik majd. És a hét folyamán számíthatnak a revizorok megjelenésére, a megye területén szezonális zöldséget és gyümölcsöt értékesítő kereskedők is. A NAV munkatársai vizsgálják a számla és nyugtaadást, a szabályos foglalkoztatást, illetve a jövedéki termékek eredetét is. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a 66-os úton Magyarszék térségében a vasúti átjáró építése miatt félpályás forgalom korlátozás érvényes. Útépítés zajlik Nagyharsány közelében. A helyszínen a hónap végéig forgalomkorlátozás lassítja a közlekedőket. Közműépítési munkákat végeznek a hidasi állomáshoz vezető úton. Mind a két irányban útszűkületre kell számítani. Sásd és Vásárosdombó között megsüllyedt az útburkolat. A helyszínen sebességkorlátozás érvényes. A Hungaromet előrejelzései szerint ma a változó felhőzet mellett általában sok napsütés várható. Elszórtan előfordulhat kisebb eső, zápor, egy-egy zivatar sem zárható ki. Az északnyugati szelet továbbra is nagyobb területen kísérheti élénk, olykor erős lökés. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 29 fok közelében alakul majd.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Sülike, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
5: Van forró vizet, Zsűl? Tudsz
6: forralni?
7: De nagyon forró.
5: Ki akarok próbálni valamit?
7: A
5: kísérletet. Tessék?
7: Hangyákra?
5: Nem, egy kísérletet akarok kipróbálni. Benne vagy?
7: Mehetünk,
5: csináljuk?
7: Ha forró víz van benne, az engem mindig érdekelt.
5: Eszter, benne vagy, úgyhogy benne felé kipróbáljuk?
8: Szerintem az van, hogy szerintem ezt ki kell
5: próbáljuk. Egy bögrényi forró vizet hozzá, Léci.
8: Zsűl, tudja, hogy miért hozzá?
5: Ne, fogalma nincsen
7: egyébként. De az a baj, hogy nekem hozzá, tudod? Tehát, hogy innentől kezdve
8: én azért én ízbólok. Én más nem csak azért nézem. Ezt tetszik, ez így jó lesz.
5: Na, olvastam egy cikket, kíváncsi vagyok, hogy ez valódi, vagy csak itt megint egy ilyen pereskedés van légitársaságokkal szemben. Ül a pasi az ülésem. Ugye? És azt mondja, hogy soha többet nem lesz a régi a pénisze, mert leforrázták kávéval.
7: Elég!
5: A repülőgépen.
7: Nem kell a víz, Zsűl, gyere vissza!
5: Gyere ide, Zsűl, hozd a vízforralót. Ülsz a széken.
8: Micsoda?
5: Ülsz a széken, és valahogy az ölébe esett a kocsi, amin a kávét szolgálták fel, a vízforraló, ami forró kávé volt, és leforrázták a nadrágján keresztül a 41 évesnek, a férfinak a péniszét. Tavaly decemberben a Virgin Atlantic járatán Las Vegasból tartott Heathrow-ra, és az ölébe ömlött a forró kávé.
7: Tehát égési sérülések.
5: Farmeron keresztül? Nadrágon keresztül?
7: Persze.
8: Attól függ, hogy ki csinálta a kávét, mert nagyon sokfajta kávétárság van, és van, ahol tényleg nagyon forró. De szerintem de ez most ilyen reptéri kávé, nem?
5: Ez,
8: nem,
5: reptéri
7: ez már a repülőgépen volt.
8: Repülőgépen? Nem.
5: Igen, ez a repülőgépen igen, történt,
7: és
5: persze.
7: És ugye nagyon forrónak kell lenni, mert mire végigérsz, akkor kihűlne, tehát még az utolsónak is ihatatlanul forró. A farmen, a drágos sztori meg azért veszélyes, mert hogy még tovább melegíti a felületet a farmen, a drág.
5: Az nem védi meg?
7: Hát nem. Hát azt mondja, másodperc a tálcát.
5: Előtte volt a tálca, ott volt a pohár, hozták a kávét, beleöntötték a poharába, de nem vitték el a tálcát, ezért a pohár beleesett az ölébe, és a forró kávé az a lágyékára esett, elviselhetetlen fájdalmat érzett, nem sietett a gép a segítségére, a személyzet 20 percbe telt, míg valaki hozott neki hideg vizet a megégett, felhólyagosodott testre hűtéshez, és az, hogy ott ültem a curomvizes széken, hoztak égés elleni krémet, és bekenték a péniszemet, illetve bekötözték. Wow! Azért ez milyen odaadott csúvány leszek. Fájdalomcsillapítót és pizsomát adtak neki.
8: Pizsomát?
5: Pizsomát átöltöztették, és aztán a repülőtéren orvosi ellátást kap, de nem történt meg, semmit nem foglalkoztak vele, azt mondta, hogy egész életére ott marad a nyom.
7: Hát az látszik, az égett bőr, azt figyelj.
5: Az megmarad?
7: Hát ha át kell ültetni például a bőrt, mert olyan is van, akkor megmarad az, hogy körbe, ahol
8: de akkor miért tudja visszaszívni magába?
5: A kávét?
8: Nem, a péniszét. Tehát, hogy ezt úgy kell kitalálni. Az egész pénisz biznisz rosszul van kitalálva. Azt kell csinálni, úgy kell csinálni, mint a teknősnek a nyakát. Hogyha veszélyben érzi magát, akkor teljesen eltűnjön. Nem csak az a golyók, hanem a pénisz.
5: Akkor visszamegy, igen, mint a teknősnek a feje.
8: Igen, ezt fel kell jelenteni a teremtőnek, hogy ezt rosszul találta ki. Igen. De nem lenne vicces, hogy egyszerűen...
5: Igen, veszély van abban a pillanatban, mint a teknősnek a feje behúzódik a páncélba, és eltűnik.
8: Igen, nem most kapjátok.
7: Az a baj, hogy nálunk ugye a hideg vízre húzódik vissza. Ez meg forró volt. Lehet, hogy még így ki is nyúlt a kis kuki.
8: Nehezen tudom elképzelni, hogy erre így azt mondom, hogy
5: durva, mert azt mondja a csávó, hogy kihatással van az eset az egész életére, emiatt fel kellett adniuk párjával a gyermekvállalási tervüket, ez létezik.
8: Hát olyan érzékeny marad utána, tud ilyen vathús nőni rá, meg ilyenek.
5: Ne csináld, nem lehet többet gyereket, mert leforrázták a péniszedet egy
7: kávéval.
5: Nem, hogy nem
7: lehet gyereket, hát nem tud kufircolni többet.
8: Mert tud, a súrgódást nagyon fáj neki a
5: húk. Most éreztem meg, hogy ez mi. Ha Niki Lauda füle eszembe jut, akkor kicsit látom a férfit magam előtt.
7: Ugyanaz, csak lent.
5: Atya úr is.
8: De nem lehet ezt kicserélni, ezt a bőrt valamire, egy sárpelynek a tokájára?
7: De az átültetés is fáj. Meg hát, de csak kicsit, de nem lesz
8: ki kell
7: olyan.
8: Bírni, de utána már jó lesz. De
5: azt írja Virgin Atlantic, figyeld, elnézést kérünk a férfitől, amit a fedélzeten át kellett élnie, és ígérjük, a légútas kísérőket kiképezzük az italok biztonságos kiszolgálására.
7: Jó fejek.
8: Ezek kívül kapnék 600 kilométert légi.
5: Igen. Nyilván egy 5 évig elhúzódó per, és aztán a végén nem tudom hány százezer dollár kártérítés. De mit érsz vele egyébként, ha
7: egyébként nem működik
8: elég
7: a szerszám.
8: Elég fontos dolgot vettek el tőle. Igen.
5: Igen. Nektek van-e olyan sérülésetek, ami gyerekkorból idézhető? Tehát ránézel és tudod, hogy hol történt, mi történt, milyen kinek a nagypapája, milyen cseresznyefán voltál föl, hogy varták össze, és hol voltál, és milyen táborban, és milyen nagymamában. Mindenki mondhat egy ilyet, tessék. Te mondtál valamit a vaginádról.
8: Epeműtét, 2010.
7: Az már gyerekkor.
5: Túl zabáltam. Neked mit van? Látható?
7: De neki csak lelkisérüléseim
8: vannak.
7: Nekem főleg
8: lelkisérüléseim vannak.
5: Nem mondtad, hogy egy forró csörögefánk nem okozott egyszer valamit.
8: A belső sérülés. Csak belül lehet látni. Az arcon látszik, hogy itt van egy, hogy a macska lecsúszott a radiátorról, ami alatt feküdtem.
5: Gyerekkorban?
8: Nem, ez is tavaly volt.
5: Ez tavaly volt. Nincs egy gyerekkori horzsolásod, egy vámésod, egy sebed?
8: De. Nekem töréseim voltak. Az a baj, hogy töréseim volt. Mindenemet eltörtem. Volt, hogy 4 lábujjamat eltört egy üveglap, ami ráesett. Tehát leválasztott
5: a lábfejről. És azóta ilyen kalapács ujjaid vannak?
8: Addig is azok voltak.
5: Papucsba úgy néz ki, mint a kapaszkodnál?
8: Igen, én kapaszkodós ujjaim vannak.
5: Abszolút. Téged nem lehet fölökni.
8: Nekem nagyon hosszú lábujjaim vannak. Igen.
5: Bárki neked meg nem tud fölökni, mindig kapaszkodnak a lábujjaid.
8: Erkélyről még visszafogok rajta.
5: Olyan, mint a denevér.
8: Igen.
5: Lóksz érted az erkélyről, de nem esel le.
8: Igen, könyökömet is eltörtem, aztán ugye térdemet is be kellett gipszelni, aztán volt. Tehát én nekem ilyenek voltak inkább.
7: Az meg nem látszik.
5: Jó, neked mi van a gyerekkorból, tessék?
7: Tessék, mai napig látszik, itt ez a kör. Megvan?
5: Igen, az új begyeden mutatod a körmöd alatt.
7: A körmöm alatt, ugye az igen? Első új begynél, a mai napig érzéketlen a dolog, mert anyukám úgy gondolt, hogy jó ötlet lesz odadobni felém a nagykést, már nem azért, hogy megöljön, hanem hogy krumplit kell pucolni.
5: És dobta a nagykést.
7: Én meg alányultam, tudod, de csak így, hát nem úgy dobta, mint ahogy azt elképzeljük, hanem így csúsztatta az asztalon, én meg oda nyúltam, és így... ezt levitte, visszahajtottuk, rákötöztük. Azóta érdéketlen itt.
5: És ott egy ment. Oda most beleszúrhatnék egy körzőt?
7: Ne, ja, hozz egy körzőt, Gyula!
5: Mi? Tényleg full érzékeny?
7: Full.
8: Csukba aztán, és add neked, és mondd meg, hogy mikor kapja be.
7: Jó, mikor nyalogatjátok már. Tessék.
5: De ez nem jó. Én szeretem ezeket a gyerekkörülségeket. Ránézel a testedre, és tudod, hogy a nagymamámmal voltam itt, a nagypapám ezért elesett a létráról, ott álltam alatt. Ezek ilyen szeretemsebb helyek, nem? Hogy így van egy emléket hozzá.
8: Igen, vannak ilyen nagy horzsolásai, azok vannak, de azok mind ilyen tanyázásokból, van biciklizés próbálkozás. Illetve nekem azért áll így az ujjam, nem tudom, látszik-e, mert kosárlabdával, nem, focilabdával kosárlabdáztunk, és akkor úgy belenyúltam.
7: Végre normálisan helyre tették.
5: Kiegyenesedett a kis ujjad.
8: Igen, igen.
7: Középiskola kollégiumból van a két, a nagy lábúja meg a mellette lévő között két ilyen folt, mert éjszaka gyufát tettek közé, és meggyújtották. A mai
5: de
7: napig
5: jó
7: ott van.
5: Arcok!
7: Nagyon szerettem.
5: De jó fejek.
8: Ezt apámban is csinálták. Amúgy
5: ez akkor minden normális laktanyában, a kollégiumban ezt csinálják. Igen. Zsül, mit van gyerekkorban?
7: Herpes.
0: Nekem
5: csak azért rögünk, mert behozott Laci egy pikádot. Behozott egy pikádot.
7: Na mesélj, Gyula, nem, hova szúrjuk?
5: Nem beszélek vele többet, ha nem szúrod bele váratlan a Feri új begyébe, úgy, amikor nem figyel. Csak én,
8: nem tudom, melyik új az? Melyik az a középső?
5: Tényleg érzéketlen?
7: Itt, igen.
5: Szedd már bele, akkor gyorsan.
8: De egy gyors vércukot nézzük.
7: De várjál, ha a bőrén átmegy, azért ott már érzékeny.
5: Mint a Bud Spencer filmben.
8: Tehát csak így
5: üzlet. Szúrd meg. De Laci is milyen készség, és azonnal behozza a pikádot. Nézd meg, még azonnal fia hülyeségre azzal vehet, hogy kisétált, és behozott egy pikádot.
8: Fájdalom, azt szeretem, jövök.
5: Ugye, Zsül, mit van? Tessék?
0: Nekem gyerekkoromban eltörött a bal csuklómnál, és rosszul föltöztetett, ez egy kicsit fölfelé áll itt a végén.
7: Tényleg van
5: benne. Van egy ilyen kis gomba
7: kezelő.
0: Ez egy kicsit fölfelé.
5: Nagyon durva.
0: A szemöldököm még az egyik.
5: Az a nagyapád, kicsit, az nem az, az, igen, az csak az Gábor Gyics. Az egy kicsit Gábor Gyics. Ott semmi.
0: Kővel dobtak ennyit, hogy az ő az volt.
5: Ha semmi köze hozzá, csak Gábor Gyics a szemöldökön egy picit. Ezek ilyen jó sérülések, én ezeket szeretem.
8: Na mondjad nekem, mit van.
5: Nekem fűrészelés, akadályverseny, gyerekkor, vizesfa, megfogod a fát, és ahogy fűrészelsz, el kell fűrészelni, szakadó esőbe fűrészeltetnek gyerekeket. Az a feladat. Milyen hülyék ezek? Lenyúlsz jobb kézzel, megtámasztod a fát, ballal tolsz egyet a fűrészen, és abban a pillanatban csontig vágod úgy a kezedet, hogy három öltés itt van. Látod, ott van összeöltve. Úgy kinyílt, mint az Alienbe, tudod, amikor így kijön az, ami az arcodra ugrik, így szétnyílt a kezem, láttad a csontot. Anna, mit van?
6: Van egy vágás, egy ilyen kis fehér, nagyon kis semminek tűnik, de ez egy húsvágóbárd.
5: Húsvágóbárd,
6: rozsdás ráadásul. Föl volt akasztva, képzeld el, egy konyhaszekrény oldalára, egy százas szögre. Ugye a bárdban van egy lyuk, a húsvágóbárd, akkor ott föl lehessen akasztani.
5: Igen, igen, igen.
6: Meg így lehajoltam. Fölálltam, és a fejemmel levertem, és ahogy esett, ráesett a kezemre, és majdnem levágta a kezemet.
5: Ne csináld, de neki ilyen súlya van.
6: Csontig ment, csuromerő vér volt minden. Hát gyerekkoriból rengeteg síbalesetem volt, ugye sieltünk a Mátrába, hát a lábam az viszonylag rossz állapotban van. Az egy kis térkép, a kis emlékeim birodalma.
5: De hogy megmarad? Mennyi gyerekkori emléket felejtesz el, nem? De a sérülés az akkor olyan trauma, hogy arra tudod, ránézel a karodra, a lábad, és tudod, hogy az hol, kivel, mikor.
8: Én szoktam sokat gondolni, mert kapott egy motort, és ez egy rózsaszínű cross motor volt, ami fiúként egy elég durva bevállás volt, de nagyon tetszett neki, és akkor megkapta ezt a motort, és nem hagyotta vissza a támasztóját. És megakadt a kerítésbe, hogy elhasalt vele. És de várjál, és semmi olyan nem lett, de hogy felállt, beletérdelt a visszapillantót a dörbe.
7: És
8: az összes tehát amit el tudsz képzelni, ez beleállt a térdébe, tudod, ezek az apró szilánkok, tudod, így. Hát szerintem ez így nem lesz jó, és akkor utána összevarták neki, meg kiszedegették be azért, de az, figyelj, azt soha nem fogom elfelejteni, mint egy sün, úgy nézett ki a térde.
5: Nem volt igazán jó gyerekkorod, ha nem ültél STK-ba, ha nem vartak rajtad valamit, ha nem tört el valami, ha nem horzsoltad csontig, tehát valahogy ez természetesen is volt.
7: Anyád senki nem azt mondta,
5: jó, oké, na, kis betadin, jó van, mennyi, aztán ezért csinál
8: figyelj,
5: tovább.
8: Nekem az volt, ez a ilyen családi legendáriumban, hogy nem tudom, én 4-5 éves lehettem, és vérzett a mellbimbóm, képzeljétek el. Nem, ugye elmondom, hogy mi volt a sztori, és az a lényeg, hogy anyám jött, hogy mi történt, atya úristen, miért van? És én pontosan tudtam, mi történt, hogy a szijámi típusú macskánkat abuzáltam, aki hát én magamhoz öleltem, meg elstartolt, és pont így megkarmolt egy a mellbimbómat, de azt nem hagyott ilyen külső elemnyel, csak így elkezdett ott vérezni. És anyám azt hitte, hogy ez valami, tudod, ilyen halálos ítélet. Tehát végig bementünk a kórházba, hogy én végig egy büdös szót nem mertem szólni. Ott ültünk, hogy 8 órán keresztül a folyosón. Igen, és akkor mondták, hogy na, akkor veszünk egy kis vért, akkor így oda sziszegt anyának, csak a macska karmolt. De akkor 8 órája ott ültünk, tudod. Így azért, tehát amikor tétje lett a dolog, akkor voltam, hogy amúgy jól esik ez a kis kettesben töltött idő, édesanyám, majd igen, a hűvös folyosón.
5: Gyerek idő.
8: Igen, de akkor anyám fejében minden végig ment, hogy figyelj, ez valami nagyon ritka rák, ilyen véres melbimbók, és a többi, és a többi.
5: Három éves korom a szomszédlányal fát vágtunk baltával. Én fogtam a fát, innen puszilag Szandi. Három éves korban, gondolod, de mi lett abból? A bal lábfejemen egy balta a vágási van, a kilógó érre játszottam 15 évesen, Jani Zalából. Szemmel felakasztottam magam a bicikli szerelő kampóra.
8: Ó, ne!
5: Olyan Isten... volt a szemgolyóm, mint a piros biliárd golyó. De hogy minden gyerek mellett ott van egy védőangyal, nem? De mondd meg, hogy olyanokat élsz túl, amit elvileg nem szabadna, de valahogy megmenekülsz.
8: Az unokahúgom jött le a lépcsőn, és az egyik válfa ugyanígy beállt a szemébe. Tehát a válfának az a kampója, beakadt a szemébe, hogy hogy csináltam, majd nem senki.
5: De hogy elesett, és megbotlott, és beleakadt a kampó?
8: Ott megkapaszkodott benne, fel volt akasztva egy gyakorlátra, megkapaszkodott benne, és valahogy így lett egy ilyen lendülete, hogy elakadt a kampó, és felakasztott a szemébe.
5: Jézus, és nem folyt ki a szeme.
8: Semmi olyan nem lett, de...
5: Több tetanuszt kaptam, mint amennyi kólát ittam. Tényleg, és akkor a tetanusz az megvan.
7: Bizony.
5: Seggben nagyon fáj, izomba, bele, bam, mindenre tetanusz. Mindenre tetanusz.
8: A legfontosabbat felejtettem elmesélni, a fogaimat. Bocsánat, teljesen nem kihető. Ilyen gyerekfogaim vannak, kicsit az ománcon látszik, hogy nem olyan szépek. Ez azért van, mert 2 évesen 2 maréklegóval leindultam a lépcsőn. Tehát mind a két kezemben volt 2 maréklegó, és van egy csiga lépcső a házunkban. És, azon lehet,
7: és a legót pedig nem engedjük
8: el. Nem
7: engedjük
8: el, úgyhogy a második lépcsőn ugye rosszul léptem, és legurultam a lépcsőn, ráharaptam a lépcsőfokra, visszatolta a felső fogsoromat. És elájultam. Kérdeztem, hogy amúgy elvittetek a kórházba, hogy áh, nem kellett, jobban lettél.
5: Elmúlt a beszédhibát. Azóta tökéletes. Azóta szóval tökéletesen artikulálsz.
8: Milyen hadarok, akkor ennyi idő volt elmondani a doktornak, hogy mit történt vele.
5: Figyeljetek, a múlt héten még kiköpött egy legó darabot.
4: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom már, hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Jövő héten rendezik az idei Villányi Rozé Fesztivált. Napközben sokat fog sütni a nap. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Jövő héten rendezik az idei Villányi Rozé Fesztivált. A péntek-szombaton tartandó program tematikájában a rozé karakteréhez illeszkedő, fiatalos, lendületes programokat kínál, írják a szervezők. Helyi termelők, pincészetek mutatják be termékeiket. Lesz rozé szépségverseny, futóverseny és sakszimultán is. Több koncert is várja a látogatókat. Pénteken Báj Alex és a Slepp, illetve Regál Lili. Szombaton pedig a BSV és Lotfi Begi lép színpadra. A részletekről a fesztivál közösségi oldalán lehet tájékozódni. Gyászhírrel folytatjuk. Elhunyt dr. Simor Ferenc, Siklós díszpolgára, korábbi alpolgármestere, nyugalmazott országos főállatorvos. Rigl Gábor, a város polgármestere közösségi oldalán azt írta, dr. Simor Ferenc meghatározó alakja volt a siklósi vár és múzeum baráti körnek. Fáradhatatlanul dolgozott a város történelmi és kulturális örökségéért, munkájával és emberségével maradandó nyomot hagyott Siklós életében. Sérülése után ismét edzésbe állt Juhász Dorka. Az észak-amerikai női profi kosárlabdaligában érdekelt Minnesota Lynx magyar válogatott játékosa. Juhász a török Galatasaray színeiben az Euroliga áprilisi zaragozai hatos döntőjében szenvedett lábfej sérülést, azóta nem léphetett pályára. A rehabilitációja azonban a terveknek megfelelően jól halad, írta Juhász magyar nevelőklubja, a Rád Géber Kosárlabda Akadémia. A Minnesota jelenleg a nyugati főcsoport második helyén áll, 15 győzelemmel és 5 vereséggel. A Magyar Közút tájékoztatása szerint a 66-os úton Magyarszék térségében a vasúti átjáró építése miatt félpályás forgalom korlátozás érvényes. Útépítés zajlik Nagyharsány közelében, a helyszínen a hónap végéig forgalomkorlátozás lassítja a közlekedőket. Közműépítési munkákat végeznek a hidasi állomáshoz vezető úton, mind a két irányban útszűkületre kell számítani. Sásd és Vásárosdombó között megsüllyedt az útburkolat, a helyszínen sebességkorlátozás érvényes. A Hungaromet előrejelzései szerint ma a változó felhőzet mellett általában sok napsütés várható. Elszórtan előfordulhat kisebb eső, zápor, egy-egy zivatar sem zárható ki. Az északnyugati szelet továbbra is nagyobb területen kísérheti élénk, olykor erős lökés. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 29 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Megtöltjük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék extra! Extra!
4: 70-es évek undorító fogyókúrája. Feri, mondd meg nekem, hogy ez reális lehet-e. TikTokon és más közösségi oldalokon felkapott módszer nagyon gyors fogyást ígér. Bátor alany vállalkozott rá, hogy kipróbálja és beszámol a végeredményről.
5: Ezt így gyomorra nem lehet fel,
6: mi lehet ez?
4: 70-es évekbeli elképesztő fogyókúra.
6: A káposzta leves fogyókúra az később jött
5: nem,
6: be,
5: emlékeztem? Nem, a 70-es években a metamfetamin volt a fogyókúra.
4: Egyébként igen, és nem volt a kövér emberek annyi, mint most. Tehát, hogy egyszerűen valami
5: igen,
4: volt.
5: Igen, mindenki szeletelt egész nap.
4: Mondom, mi van benne, figyelj. Egy bátor vállalkozó kipróbálja. Azt mondja, hogy napi egy üveg bor.
6: Már jó kezdődik, én meg vagyok.
4: Azt tette bele, hogy tojás és steak, ez három nap alatt mínusz 2 kiló.
5: Persze. Jó, járom.
4: Ez most az új TikTok őrület.
6: Tehát, hogy ezt így eredménynek könyveljük el a három nap alatt 2 kilót.
4: Hát aztán
6: hogy
4: ő ment.
6: Hogy a jó.
5: Feri reggel estére tud fogni.
6: Nem, a fölkelés után. Ennyi. A trónolás után.
5: De amúgy ez tulajdonképpen egy protein alapú, olyan fájdalomcsillapítással.
4: Igen.
6: Hogy nem érzed, hogy
5: emlékszel rá.
6: Nem emlékszel.
5: Hisz, hogy rettenetesen dehidratál a fiam.
6: A reggel kell meginni a bort, vagy este?
4: Egy üveg bort kell meginni, tojás. Steaket, és azt mondja a TikToker, hogy a bor és a tojás diétaként elhíresült módszer a Vogue egyik 1977-es számába bukkant fel, és elképesztően népszerű lett. És az újság főszerkesztője akkor azt állította, hogy szexinek, felszabadultnak érzed magad. Három napos terv lényege, hogy csak bort, fekete kávét, emellett tojást és steaket szabad enni. Tudományos szépen. Alapja kevés van, de a diéta szénhidrát megvonásra épít, és cukorból zsírt csinál a szervezet, vagyis lehet ezzel fogyni.
6: A bort nem értem benne.
4: Egy tele van kalóriával.
6: Persze. Várj, de hogyha cukorból csinál, mit?
4: Cukorból, ugye? cukor helyett zsírből zsír. Nyer energiát.
6: A bor lebontásához használja a zsírt? Vagy...
5: Nem tudom, szerintem az van, hogy ha bort megiszod, akkor már mindegy, mit történik veled. És akkor
6: kezdve minden szép.
4: Figyelj, elkezdte a diétát a TikToker, aki ráakadt erre. A bor egy időre elfeledtette vele az éhséget, a hátfájás hamar elmúlt, a zuhanás brutális volt, nem tudom hova.
6: Hova esett?
5: Hát az, hogy visszaesett utána. Tehát, hogy feldob a pia.
4: És utána visszaesel. Este egyetlen sztéket evett meg, és elég spiccesen tért nyugovóra. A második nap reggelé már éhségrohamokra ébredt, a bor nehezen csúszott, és...
6: De nem azt írja, hogy ma másnap
4: igen?
6: Éhesen fölkelt, de a bor helyre tett minden.
4: De a bor helyre tett minden, estére már alkoholistának érezte magát, és a nap utolsó kortyára nem részegnek, hanem teljesen érzéketlennek érezte magát. A harmadik nap az újdonság varázsa eltűnt, és fejfájással ült a kanapén, kimerült, szédült az éhségtől, ingerülté vált. Tehát valójában...
5: Jó, kiszállítottad magad.
4: Fogyott 2 kilót, és azt mondja, hogy működik, de nagyon durva. 70-es évekbeli diéta.
6: Jó. Baj, hogyha iszol, hogy emlékezzetek vissza erre a pillanatra, tudom, hogy nem volt olyan közel ez, de próbáljunk meg emlékezni, ha iszol, rohadt éhes leszel.
4: Ez így van.
6: Este, ha igen. Elkezdesz borozni, vagy bármilyen izét, egy idő után azt érzed, hogy magadra borítod a hűtőszekrény teljes tartalmát, tök mindegy, hogy mi.
4: Mert a piától éhes leszel. Igen. Tényleg.
5: Én nem aznap leszek éhes, hanem másnap, de akkor viszont nagyon.
6: Na, az és ő másnap hogy... fölkel is eszik egy tojást, meg egy sztéket.
5: Nem, és az benne lesz a szörnyű, hogy ugye a bor amúgy felnyomja a savadat, minden bajod lesz tőle, és én egyszer ezt a diétát megcsináltam pálinkával. Elmentünk...
4: Pálinka, egy steak, két tojás, az kemény. Az kemény.
5: Nem egy pálinka volt, hanem olyan 9/13, és ez volt, hogy veletek grilleztünk, és ugye ez több napig tartott egy hegyalja fesztiválon, és úgy keltem fel a sátorban, hogy mazsolára szikkadtam. Tehát konkrétan minden víz elhagyta a testemet azonnali jelleggel, és órák voltak, amíg vissza tudtam tölteni magam. És szerintem csak simán nagyon jól kiszáradsz.
4: Hogy ennyi, de akkor ez nem működik, tehát a 70-es években is diétáztak, de szarul diétáztak.
6: Igen, teljesen.
4: Nem?
6: Teljesen.
4: Ugye a csáva azért próbálta ki, mert hogy mostanában nagyon népszerű a diétázás, meg a különböző étrendek, de ugye a 70-es években nem volt ekkora küzdelem a súllyal. És azt mondta, hogy kíváncsi volt arra, hogy megnézze, hogy hogyan próbáltak akkor az emberek megküzdeni azzal, hogy néhány kilót leadjanak. Steak, tojás, egy üveg bor. Mennyire megváltozott azért a diéta, nem?
6: A
4: ma már azért tudományosan alapon működik.
6: A steak, tojás az egyébként nem rossz, ugye? Az úgy önmagában nem rossz, főleg, hogy nincs mellette szénhidrát. Itt az egy üveg bor, azzal azért vannak problémák.
5: Azt írek, hogy ha jobb bepiálsz, utána hazafelé eszel egy aluljáros giroszt, akkor megvan a mínusz 5 kiló is.
4: Igen, akkor megvan.
6: Ilyen alul fölül.
5: Igen,
4: az üvegbor nem tud működni. Hát az ráadásul tele van kalóriával azért, nem?
5: Tehát nem, a vörösbor nem.
4: A vörösbor nincsen?
5: Azt hiszem, hogy a vörösborban van egyfajta, az az ilyen bikavérszerűség, ami nem, meg a fehér borban, a szárazban nagyon sok kevés a kalória.
6: Aha. 60, azt hiszem decinként ilyen 60 kalória van benne?
5: Én egyetemi korokban a kocintúsra esküdtem, amit hogyha felütöttek kis málnaszörpel, akkor egészen egy kis rozibor keletkezett. Igen, szóval szerintem a bor amúgy oké.
4: Aha, és akkor az olyan, mintha leves lenne a hasadba.
6: Igen, arra küldöd, az eltelít.
4: Eltelít, arra küldöd a sztéket és a tojást, és akkor ez, aha.
5: Anya, hogy borzasztóan feltolja a cukrodat szerintem.
4: Iszonyat.
5: És akkor az azt, onnantól kezdve nagyon nehéz fogyni szerintem, mert utána küzd a tested.
4: Igen. Mit küzdöttek azért ők is a 70-es években? Nem írhatom, mikor benyomják az Ozempiket most, és meg is vagy. Igazából.
5: Azt hiszem, nem is Ozempiknek, hanem Özempiknek.
4: Özempiknek mondják?
5: Igen. Ön leszett tőle, mint egy őzike.
4: Ez az új, ugye ez az új fogyasztószer, amit mindenki nyom, be kell szúrni.
6: De most már abból is van modernebb.
5: Nem, most már a Mundzsáró van. Az a
4: persze, kellett írni az aluljáróba a Mundzsáró.
5: Igen.
4: Mi? Mundzsáró, te sokában adom a Mundzsáró.
6: Mennyiben van 7000-ben a
4: Mundzsáró?
5: Mennyi a Mundzsáró?
4: Mennyi a Blahán a Mundzsáró? Szerint téged műleltek 8000-ből megvan a Mundzsáró.
5: Hétvégén megmutattam az uramnak a Mundzsáró.
4: Mi az, hogy Mundzsáró? És már Mundzsáró.
6: Hogy ír?
5: Moujaro?
4: Ezt imádom. Jó, engedd el, nem a Powerbank a 7 szava, hanem a Mundzsáró. Igen, szemítégetőről, hogy 8000-re, blá 3000 a Mundzsáró. Parkolóban a Korvináróház mögött 2005 a Mundzsáró.
5: De mi van akkor, hogyha nem így kell kimondani a nevét?
4: Mundzsáró. És mit csinál az Özempiket? Beszúrod a Mundzsáró? Mit csinál?
5: Valahogy ugyan két különböző hatóanyag van benne. Az egyikben a GLP-1 van, a másikban meg egy másik. Na, és mindjárt megnézem.
6: Gip van az egyikben GLP, egy, a másikban meg GIP.
4: Honnan az Istenből tudod ezeket?
5: Figyelj, ha orvos tanács...
4: Jó, őszintén, ha most lemennék a kocsitba, a csomagtartóba, hány doboz mundzsárót találnék?
5: Azt tudod, hogy mennyire van szükséged?
4: Hol vetted is eredeti mundzsáró, és van mellette két hamis iPhone.
5: Meg egy csomó powerbank.
4: Igen,
5: szóval, mennyire van szükség, mennyire szeretnél dobni?
4: A mundzsáró? Én már csak a neve miatt is benyomnék egy mundzsáról. Tehát a 70-es években steak, tojás és izé egy üvegbor, a 2000-es években, hogy mundzsáró.
5: Minden van, figyelj, ha esetleg úgy van, rámennél, van krokodilom, az egy nagyon jó designer drog, azt is odárulok. Annyi megeszi belül az arcodat egy kicsit, de semmi baj.
4: És akkor az Ozempic már lefutott, most már mundzsáró.
5: Azt olvasom most mindenhol az interneteken, hogy az Ozempicnek van valami mellékhatása, ami miatt ugye nem volt hosszú távon, de a mundzsárót már ezt már továbbfejlesztették.
6: Nincs mellékhatás, úgyhogy hadd szóljon mi. Ennyi. Az ugye senkit ne zavarja, hogy ez egy cukorbetegség elleni gyógyszer.
5: A mundzsáró már nem. Mert ott valami, az már azt a kifejezett a kövérek.
6: Mert ezen nekem mindig, amikor ez ugye nagy divat lett, hogy elkezdtek őzempikkezni.
4: Az óriásit ment, így van.
6: Igen, és akkor így elgondolkoztál rajta, hogy figyelj, egy gyógyszert adsz be magadnak, ami valami betegségre van, hogy az mit hoz magad.
4: Nagy, de ha most 100-ból leszel 70 kiló, vagy 80-ból 50, akkor azért megéri.
6: Nem tudom, hogy megéri.
5: De hát attól függően, egy csomó betegséget megúszol.
4: Előre beadod magadnak, mint a vitamin.
5: Hát nem azt, hanem azt, hogy nem lesz magas vérnyomásod, meg fixálod a cukrodat, meg egy csomó jó dolog. Újra látod a péniszedet. Ezek fontos dolgok.
6: És akkor... körben most is meg tudom nézni.
5: Ugyan lesz szép, mint a felülről látnám. Csak a perspektíva változott.
4: Igen. De a neve tetszik. Tehát a neve tetszik, igen. Ha ott van a kis R betű mellette, akkor eredeti, ha nem, akkor az vigyázni kell. Mundzsáró. Ez az új fogyókúra. Na jó, de akkor visszatérve a 70-es évekre, akkor ez kuka, ugye? Tehát, hogy ez így ebben a formában nem működik. Mi olyan parátok van, ami nem történt meg soha, de valamiért azt vizionáljátok, hogy ez megtörténik az azonnali szörnyetalás.
7: Csúszda part.
4: Mármi, hogy beleragadsz a csúszda.
7: Igen.
4: Hova?
7: Tehát lesz egy olyan pont, ahol beszorulok, és ezt a fentiek nem veszik észre, és rám csúszik a következő.
4: Ez a legnagyobb parát.
7: Ez az egyik, a másik pedig a lift leszakadás.
4: Na, azt értem. A csúszda az kicsit fura. Na, és akkor ez minden liftbe menésnél eszedbe jut?
7: Tehát van egy ilyen fajta szorongás, de tudom, hogy ezt nagyon éled, mert te már szorultál be liftbe, de én lennék...
4: Tavaly nyáron.
6: Igen. Jó, de ő szerette.
4: De én bírtam. Jó, hogy voltunk még 16-an abban a liftben.
7: És egyébként. Nagyon kakuk voltál.
4: Hát egy buli után volt, egy plázsos buli után. Megálltunk egy órára. Neked bármi vezetés, motorozás...
6: Láttál már olyan videót, ahogy a mozgó lépcső becsíp valamit, és bedarálja az ember?
4: Mozgó lépcsőnél, ahogy kilépsz, eszedbe jut, hogy mi van, ha padló leszakad.
6: Cipődbe fogja egy lelógó ruhadarabot, és ott állsz, és nem tudsz már leugrani se, mert ugye becsípte valami ruhádat. Én az utolsó lépcsőfogot, a lehet, azt mindig átlépem.
4: Jó, neked olyan félelem, bármi, alagút, tengerben úszás, hogy alulról jön valami.
8: Nagyon vicces, de...
4: Júli csúszdás félelme után nem tudom, hogy tudunk-e durvábbat hallani.
8: Hát ez, figyelj, van olyan.
4: Na?
8: Van egy olyan csótányfaj, ami eleventojó csótány.
4: Nem. Figyelj, most olyan sztorikat vártam, mint a balesetem lesz jobbra egy jobbkezestől.
8: Nem.
4: Helikopter
6: rám. Kijön a kis csótány.
8: Benne a pete az anyaállatba kifejlődik kicsi csótányokká, és hogy ezek közé, tehát egyszer egy ilyet, tehát hogy ott lennék is, megszületnek a kis fületbe? Csótányok, mondjuk. És ez a nagy csótány mondjuk átmegy a lábamon, vagy hozzám ér, és ő közben szül.
4: Na, ez viszont tetszik. Mert és közben a csótány megáll rád néz, és azt mondja, Anna, bocs, éppen szülök.
7: Azt mondja, nem, halám az légzés.
4: Majd kijönnek a kis tocsán, csak azt mondják, szia, Anna, mi újság?
7: Anya! Sőt, anya, rád néz, és téged tekint anyukájára.
8: Érzem a súlyát, tehát azt érzem, hogy papucsba vagyok, ez a vízióm, és érzem, hogy ez a 7-8 centis anyaállat átmászik a lábamon, és flip-flop van rajtam. Olyan szintű szorongás, hogy vannak ezek a bogár...
4: Zseniális. Ilyen... Ennél ma durvábbat nem hallunk. A szülőt félek attól, hogy egy csótány rászül a lábamra, érted? Rászül a lábamra.
8: Eleven szülő csótány. Kikészülök tőle.
4: Nekem fulladással kapcsolatos dolgaim vannak. Tehát ez mind megjelenik. Búvárkodásba ez megjelenik. Mélyvízbe ez megjelenik. Tengerbe, ha én úszom, és nagy hullámok vannak körülöttem. Nekem az a parám, hogy a vasúti sínen megáll az autóm, elviszem vonat, rettegek simán átvenni ezt, sineken átvenni ezt Erika írja. Nekem az a parám, hogyha a szórakozóján a csapból iszom, és jó ízűen korcsolok, valaki hátulról megfogja a fejem, és beleveri a csaptelepbe. Na, én ilyenekre gondolok, ami nem érted, hogy honnan jön, teljesen irracionális, de amikor lehajolsz, eszedbe jut, hogy most fogják beleverni a fejemet, úgyhogy kitörik a fogam. Szeretem ezt az SMS-t, Zsoli küldte nekünk, én ilyenekre gondoltam. Irracionális félelmeknek semmi oka. Autópályán szembejövő autó, vagy szemből szalagkorlátot átszakító autó. Ez, értem ezt.
7: Amikor áthaladtok mondjuk a Kőrös-hegyi Völgyhídon, nincsen egy olyan rossz érzésetek, hogyha itt most egy kicsit elrántanám a kormányt, akkor így hús.
4: Az nincs, de a Völgyhídat sokan írták, hogy a Völgyhídon úgy mennek át, hogy nem mennek át, hanem lemennek előtte a településről, átmegy a Völgyhíd alatt, és visszamegy az autópályára, mert a Völgyhíd neki annyira félelmetes, hogy nem bír el fölhajtani. De az nincs, hogy balra rántanám, és hogy leszakadok. Tehát azt nem szoktam érezni. Ha az anyós ülésen ülök, oké a Völgyhíd, de nekem kell vezetni, inkább lejövök az autópályán, és utána vissza. Na most mondd meg, hát milyen irracionális, nem? Én a hajléktalanságtól félek így, irracionális módon. Egyedül nincs telenül éhesen fázok, kóborlok valahol. Szörnyű lehet, két helyen dolgozom, szabadnám nélkül. Olyan erős ez a nyomás rajtam. Igen, igen,
6: a legnagyobb valós félelem, hogy valahonnan egy kacsa figyel.
4: Még ezt szeretem. Valahonnan figyel egy kacsa. Ez jó. Mesélj róla, Artur.
6: Mit érzem közben?
4: Miért jöttél terápiára? Úgy érzem, figyel egy kacsa. Ez jó, ezt
6: most
4: szeretem.
6: Most is itt van.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Több nyár, több komfort. Vásárolj Midea Solunár AI EcoMaster klímát június 15-e és július 5-e között, és légtisztítót adunk ajándékba. Intelligens komfort és tisztább levegő egy csomagban. A promóció részletei a midea.hu oldalon. Ha a klíma, akkor Midea.
2: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos foterre, és 50-70% kedvezményt számos fekvőbetétre. Vásárolj a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
0: Reklámot hallottak.
5: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Mi vár ránk az Árkádban július 11-én szombaton?
7: Közös kaland?
8: Igen!
7: Játék?
8: Igen!
7: Csak igazi mai slágerek?
8: Igen, igen, igen!
9: Igen! Igen!
6: Gyere el te is az Árkádba július 11-én szombaton, találkozz Blueyval, Bingóval és Molnár Kristóffal, aki élő kívánság műsorral és a Rádió egy igazi mai slágereivel vár téged 12 és 14 óra között.
7: Könyvszámot játssz a kedvenceiddel, és hallgasd a legjobb zenéket a Rádió 1-en.
6: Július 11-e szombat, déli 12 óra. Árkád, Rádió 1 kitelepülés.
10: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
11: irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Peach Café, Peach, Széchenyi tér 1.
12: A Nemzeti Lovas Színház az Unikordis legendája című látványos műzikeljével érkezik Bikarra július 11-én. 250 perc izgalom és lenyűgöző látvány, lovak, káprázatos jelmezek és egy történet a hitről és a csodákról. Jegyek és részletek élménybirtok.hu.
13: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba? Streaming csatornákat néz? Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
14: Ha nyár, akkor zalakaros. Ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lily, valamint a pörgős elektronikus hangzásmestere Newick. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb buliába.
15: Ajándék repeta akár olasz utazással. Júliusban rendelj kétszer a Bellozzo abban, és a harmadik főételre a vendégünk vagy. Sőt, ezzel esélyed nyílik arra is, hogy megnyerj egy felejthetetlen kétszemélyes olaszországi utazást. Látogass el a Bellozzo weboldalára a részletekért. Bellozzo pasta pizza vita.
5: Rádió 1. Miért szeretitek egyre többen a rádió?

0: akkor Rádió 1.
1: Egész nap csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál.
0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Már csak néhány nap van hátra a felsőoktatási felvételi ügyintézési időszakából. Napközben akár 28-29 fok is lehet. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Már csak néhány nap maradt. Július 9-én csütörtökön ér véget az ügyintézési időszak a felsőoktatási felvételében. Eddig a napig van lehetőség az adatmódosításra, dokumentum feltöltésre, illetve a megjelölt képzések sorrendjének módosítására. Ez utóbbival minden jelentkező egyetlen alkalommal élhet. A ponthatárok kihirdetése július 23-án este lesz. A PTE idén is a Széchenyi téren tartja pontot, partiját, ahol zene, interaktív programok, karijátékok várják majd a felvételizőket. A partin koncertezik Moriones, az afterpartin pedig Pumpet Gabó is ott lesz. A részletekről a PTE oldalán lehet tájékozódni. Országszerte fokozott közúti ellenőrzésekre, kiemelt rendőri jelenlétre és célzott baleset megelőző intézkedésekre kell számítani a nyári szezonban, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság csütörtökön. Indoklásként hozzátették, nyáron a turisztikai szezon, a szabadságolások, a nagyobb forgalom és a hőség miatt rendszerint emelkedik a súlyos és halálos kimenetelű balesetek száma. A nyári akció során a rendőrség a trafipaxok mellett drónokat és motoros egységeket is bevet. Elkezdődött a nyári szünet a Komlói úszodában. A létesítmény július 4-től nem fogadja az úszókat. A nyitás szeptember elején várható. A zárvatartás a sportközpontra nem vonatkozik. A fitnessterem a nyár folyamán is igénybe vehető. A konditerem és a szaunák pedig szintén a megszokott rend szerint tartanak nyitva. A Magyar Közút tájékoztatása szerint az M6-os autópályán a Budapest felé vezető oldalon lezártak egy sávot a Geresdi pihenőhely közelében. Aszfaltoznak a Bátaszék utáni szakaszon a Pécs felé vezető oldalon, a forgalmat itt a főváros felé vezető oldalra terelik át. Forgalmi rendváltozásra kell számítani hétfőtől Komlón, a Mikszáth Kálmán utcában. Félpályás útzár lesz érvényben egy ideig a szakaszon, fokozott óvatossággal kell közlekedni a helyszínen. A Hungaromet előrejelzései szerint ma a változó felhőzet mellett általában sok napsütés várható. Elszórtan előfordulhat kisebb eső, zápor, egy-egy zivatar sem zárható ki. Az északnyugati szelet továbbra is nagyobb területen kísérheti élénk, olykor erős lökés. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 29 fok közelében alakul majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Zsülike, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
4: Egy érdekes hírre bukkantunk, kíváncsiak a véleményetekre, hogy mit szóltok hozzá. Szakítás után mit csinálnak az emberek Kínában, ami begyűrűzött Amerikába, és most már Európába is felüti a fejét. Képzeljétek el, hogy a régi üzenetek és fotók alapján feltanítják a mesterséges intelligenciát arra, hogy egy platformot hozzanak létre, ahol a felhasználók feltöltik a volt partnerükkel a korábban váltott üzeneteket, közösségi média bejegyzéseket és fotókat, és egy AI platform, tehát egy mesterséges intelligencia platform, ezek alapján megalakítja, vagy megalkotja a virtuális ex-partnerüket. Gyerekek, itt tartunk! Tehát te szakítasz valakivel, föltöltesz minden üzenetet.
5: Nem, veled szakítanak.
4: Vagy veled szakítanak, ott hagynak szerelmes vagy, feltöltik, és generálnak egy AI chatbotot.
5: És vele él tovább, mint ami sem történt volna.
4: És vele folytatja a romantikus partner imitációjával, csetelnek, és élik tovább az életüket. Ilyen előre adott állapotban van a mesterséges intelligencia. De digitális exek. Ugyanazzal, csak
5: igen,
4: digitális formában.
5: Igen, ugyanazok a gondolatai, ugyanúgy beszél, ugyanúgy van minden, csak nincs ott testben, hanem egy AI-jal beszélgetsz. Hát ez beteg.
6: De hát nagyon beteg, meg haszontalan.
4: Miért már... lenne haszontalan?
6: Hát azért haszontalan, mert akkor elveszed magadtól a fejlődésnek a lehetőségét, másrészt pedig, hogy most az az ember, aki megbántott téged, vagy megmurdált, vagy bármi most így fenntartani egy kapcsolatot, hogy ne... Tehát ez nem egy kölcsönös dolog.
5: Amikor szerelmes vagy, kicsit ezt a részét értem, hogy szerelmes vagy, és nem akarod elfogadni a szakítás tényét, akkor keres egy ilyen pót ügyed, de amit te mondasz, az meg tökre igaz, hogy a fejlődés akkor hol van, hogy tovább kéne lépni, és akkor még 5 évig egy ilyen mesterséges intelligenciával éled az életed?
4: Megtanulja, hát hogy használta az üzeneteket, milyen nyelvet használta te barátod vagy barátnőd, a fotók alapján már mozgása, a szája is, ahogy beszél, és önállóan gondolkodik maga az AI. Ez nem csak a nosztalgia miatt történik, azt mondják, Kínában már vizsgálják az eseményt, meg vizsgálják a folyamatokat különböző pszichológusok, hanem azt mondják, hogy ez egy ilyen érzelmi függőség, ami kialakult a párkapcsolatban, amit te tovább viszel az AI-jal, és hogy nem tudnak lejönni, és az AI miatt nem is fognak tudni lejönni, és ki is szeretni az előző párkapcsolatukból. Rengeteg kínai él már AI kapcsolatban a volt barátjával és barátnőjével.
5: De akkor ott
4: ennyire
5: vége,
4: durva.
5: Hát ez beteg, ott a vége az életednek. Igen. Nem tudsz tovább lépni, nem tudsz új nőbe vagy új férfiba bele szeretni, nem tudsz lezárni, nem tudsz...
6: Egy patológiát támogatsz ezzel digitálisan. A másik pedig az, hogy egy patológiás viselkedést, a másik meg, hogy hol vannak a szerzői jogok ilyenkor, mert most tegyük fel, hogy a Feriről csinálok egy AI Ferit, akivel ugye párkapcsolatot létesítek, és...
5: A béka szerintem elég könnyen tovább lépne.
6: Igen, de gondolj bele, hogy neked, téged nem viselne meg, hogy van egy verziód valahol, amit valaki arra használ.
5: Még a verzió, szerintem nem a verzió visel meg benne, hanem az visel meg, hogy te lezárnád a dolgot, de te magad se tud, tehát aki ott hagyta a másikat, és csinálnak róla egy AI-t, ő se tudja lezárni, érted? Hiszen ott van egy mesterséges intelligencia által generált másik Feri, aki meg nem én vagyok, hát engem rohadtul idegesítene.
6: Így van.
5: Hogy én egyébként tovább léptem, már van új barátnőm, van új családom, és közben tudom, hogy van valaki, ott a béka, aki meg él abban, hogy én ott vagyok neki, de én már nem vagyok ott.
4: Te nem akarsz tovább lépni, ez a te döntésed, hogy nem akarsz tovább lépni. Nekem ez nagyon tetszik, nincs ezzel semmiféle probléma. Egy évig még ott van az exed, igaz, hogy nem tudsz vele lefeküdni, de használod, beszélgetsz vele, este megvitatod a dolgokat, az ő hangját hallod, ez egyfajta gyászterápia. Hát ha erre is
5: nem,
4: tudod használni,
5: a gyászterápiát
4: borzasztó beteg,
5: azt egyedül kell megvívd. A párod már nincs ott, érted?
6: De mi van, ha ráteszik az egészet, a szoftveredet, amit leképeznek, egy bábura. Egy szexbábura.
4: Na, de ezt is megcsináltod. Tehát AI vagy alapú szexbábút simán megcsináltod, ahova berakod
6: de
4: a hangot.
6: Hogy emberi jog szempontjában, ez hogyan jó?
4: Az szerintem ennek semmilyen joga nincsen. De az hangodat használhatom, tehát az, hogy mi együtt voltunk, és én használom a fotódat, meg a hangodat, és én képezek egy karaktert, azzal az ég egy ott a világon semmi baj nincs. 10 000-ek élnek így most már Kínában, hogy nem lépnek tovább a kapcsolatból, hanem benne maradnak, és az előző párjukkal, a partnerükkel, vagy a férjükkel, feleségükkel vannak együtt. Halálsat, ez tiszta Black Mirror egyébként. Feltöltik valahova az emlékeket, élményeket, és egy AI által generált képmással élnek tovább együtt. Délután 4-kor bekapcsolja az AI-t, beszélgetve vele, hazamegy a munkából, a otthoni rendszerre ráteszi, és beszélget a párjával, aki ugye már nincs ott, de mégis azt éli, mintha ott lenne. Nagyon szürreális.
5: Hát ez ugyanaz a sztori, pár évvel ezelőtt ugye az volt, hogy az elhunyt szeretetből igen, csináltál egy ilyet. Hát ott is mi történik?
4: Egyfajta klón.
5: Igen, de ahelyett, hogy elgyászolnád, elbúcsúznál tőle, te magad fejlődnél és tovább lépnél, ott állsz valakivel, aki nem az. Tehát
6: igen, ez
5: ne mondjuk
6: az
5: már
6: egészben
5: arra azt, hogy ez pótol.
4: Ők se gondolják, hogy ez az.
5: Dehogy nem.
4: Hát nyilván pótolják.
5: Szerintem tökre azt gondolja, hogy az élete ugyanúgy megy
6: viszont
5: tovább.
6: Ez elmond valamit a párkapcsolatnak a minőségéről is, mert hogyha nem vagy valóban kíváncsi a másiknak a véleményére, csak kell valaki, aki ekhúzza a te saját véleményedet. Tehát ha most egy AI-ja a társad, akkor az azt jelenti, hogy abban tulajdonképpen egyedül vagy. Tehát, hogy az a párkapcsolat, amiben egy AI a másik, az rólad szól 100%-ban, és nem mond, hogy nem így
4: és
6: van.
4: És úgy beszél, és azt igen, mondja, és azt csinálja. De hogy te nem is akarsz tovább lépni. Ezek az emberek nem azt mondják, hogy én tovább akarok lépni, hogy ők szeretik ezt az embert, aki kirakta őket. Tehát ők azért tartják fönt a klónt, mert ők benne akarnak ebben maradni, és azt mondják, hogy ne baj, hogy elmész, leképezlek téged, és nekem olyan, mintha ott maradnál.
6: Hát tehát, vagy hogy... nem szeretik, csak hogy az egójuk ugye
4: hát az is lehet, hogy ott tartja őket, de hogy egy csomószor nem akarják elveszíteni, aki volt, én megcsinálta, ott hagy szemét módon, kilépsz, én leképezlek kisferibe, hazamegyek és megiszom veled egy sört, csak az AI mondja, hogy gyere, ígyunk meg egy sört.
6: De nincs ebben valami nagyon agresszív is amúgy, mert van benne egy nagyon szomorúság, hogy ugye életképtelen vagy, de ott van az agresszió is, hogy akármilyen verziódban, igen, de végül olyan leszel, és úgy leszel az enyém, ahogy én akarom. Tehát itt én mondom meg a tempót is. Szerintem a párkapcsolat pont, hogy nem erről kéne szóljon, az, hogy minden áron olyanná teszem, amilyet én szeretnék, hanem arról, hogy egymást formáljátok, meg hogy formálódsz, hogy engeded magad formálni, igen, is valamilyen szinten.
4: Gyakorlatilag írja valaki, ez egy digitális klónozás. Tehát leklónozzák a párjukat, az exüket, a feleségüket, a barátnőjüket, a meghalt rokonukat. És valójában érzelmi kapcsolatban maradnak vele, és élnek tovább. Valahol szürreális, de valahol ennyire durva, hogy már itt tart a technológia, hogy ezt meg tudod csinálni, hogy hangok, üzenetek alapján te csinálsz egy karaktert, aki ugyanaz, mint a régi exed, vagy feleséged, vagy férjed, aki vagy eltűnt, vagy lelépett, vagy meghalt, vagy tovább lépett. Most, de neked üzenet, ott marad.
5: Ha üzeneteink alapján most klónoznám a békát, akkor ezeket mondaná, ugyan ma te mész a gyerekért, már megint ott hagytad a cipődet a folyosón.
4: Elmentem vásárolni.
5: Elmentem vásárolni, igen.
4: Igen, szerinted szép ez a táska? Igen, igen, ebben a formában. Azt mondja, hogy volt osztálytársa megcsinálta, és az ő az exe karakterét Sims játékban, és ott éltek tovább együtt. Azért az is milyen durva.
6: Igen, de úgy például az érdekel, hogyha mondjuk van egy híres ember, mondjuk ugye itt van a Balázs, és akkor sokan azt mondják, hogy ó, hát a Balázs az ideális férfi, mert ugye nem ismerik rendesen. És akkor azt mondják, hogy izé, hogy na, én akkor a Balázsra akarok párkapcsolatot, és akkor generálnak egy Balást. Amúgy ezt neked kéne megcsinálni, megcsinálhatnád az online Balást, a párkapcsolati Balást, és havi díjért lehetne a párkapcsolatot.
4: Feltölteném magamat, meg a mondataimat, és velem élhetne együtt.
5: Igen, és beszélgetnem vele, üzengetnétek egymásnak.
6: Elfeledkezni a születésnapjáról, meg ilyesmi, legyen egy teljes Balázs élmény. Tudod, hogy ez egész így úgy jön át, amilyen a valóságban.
4: Bunkó lennék, paraszt, nagyképű, nem szólni senki, ez úgy, ahogy általában az a valóságban van.
6: Generálna néhány ilyen közúti büntetés, amit megkapnál postán, tudod, ilyesmi. A Black Mirror az gyakorlatilag most már core dokumentum filmé fog válni. Hogyha...
4: És valójában ez van, igen.
6: És amikor megnéztük először, akkor berzenkedve úgy ültünk ott utána napokon keresztül, hogy te jó ég. És valószínűleg azért volt ez az érzés bennünk, mert már akkor is éreztük, hogy ennek van racionalitása, hogy ez meg tud történni.
4: Abszolút, de amikor nézted, akkor nem gondoltad, hogy ez realitás lesz, nem?
6: Ó, én amúgy a Feri szoftvert is megnézném. Szerintem Feri ilyeneket mondaná, hogy egyél még abból egyet.
5: Nem vagyok ide azért. Azért tányérra,
6: amit szóval. Éhes, nem lehet lefeküdni, na gyere.
5: Gyere,
6: valamit. Így van. Egy prosecco még nem lecsúszik egy prosecco-nak.
4: GTA-ban az exem nem rossz ötlet, azonnal elütném autóval. Ugye a GTA-ban azt csinálsz, amit akarsz. Valójában alkotsz egy karaktert, aztán mész össze-vissza, igen. Teljesen jól működne, bár nem tudom, hogy ki az a beteg, aki szakít valakivel, és utána még tovább viszi egy párkapcsolatban, de ez total Black Mirror.
5: Igen, de nem jó mondott. Tehát nem akarnak szakítani. Hanem akitől ugye elszakadtak, tehát akit kirúgtak, azt csinálja meg, aki még azt gondolja, hogy ebbe lett volna egyébként, lehet, hogy örök élet.
6: Szerintem inkább ilyen valóságtagadásról szól ez az egész, hogy nem akarunk felnőni, nem akarjuk, hogy elfogadni, hogy olyan dolgok történnek velünk, amik akaratunk kívül vannak, és akkor ezt lehasítjuk, és azt mondjuk, hogy nem, én akkor is úgy fogok élni, hogy kitaláltam.
5: Meg
6: azzal,
5: nem kell szembesíteni magad azzal, hogy vajon miért lett vége.
6: Igen, meg nem kell ugye megdolgoznod magad.
5: Igen, kell megdolgozni, igen. Nincs vele meló, nem kell szembesülni azzal, hogy valamit elszúrtál, azért hagytak ott, vagy bár csak a másik szerelmes lett valakibe, tök mindegy az indok, hanem az egészet eldobod magadtól, úristen, nem kell vele foglalkoznom, itt van a műcsajom, vagy a műpasim.
4: Igen.
6: Hövidesebben a műcsajom.
4: Megcsalásnak számít-e, kérdezi Péter, ha a párom a mesterséges intelligenciával beszéli még a kapcsolatunk problémáit? Na?
6: Ez kétségbeesésnek számít.
4: Péter kérdezi Miskolcról. Tehát ő még nem töltötte föl a párját egy karakterbe, de már az AI-jal beszéli meg a saját párkapcsolatának a nehézségét és a problémáit, ahelyett, hogy Péterrel beszélné meg.
6: Képzeld, hogy rengeteg embertől hallom ugyanezt, sőt, azt is csinálják az emberek, hogy veszekedés közben kellene, ugye bevonnának szívesen egy harmadik félt, aki igazságot tesz, és a ChatGPT-t vonják be.
4: Mint harmadik fél. Ne nem, csináld.
6: És nem az első eset, hogy hallom ezt másoktól.
5: Várjál, mi összeveszünk valamin, és te egyszer csak azt mondod, hogy jó, akkor kérdezzük meg a ChatGPT-t.
6: Igen. Oh. És, nem
4: és ő igazságot tesz. Vagy elmondja, hogy kinek
6: igen.
4: van igazán.
6: Igen, viszont a ChatGPT minden esetben részrehajló, tehát amikor őt kérdezed, akkor valószínűleg a kedvedre fog tenni, amikor válaszol. Nagyon ritkán szokott azért szembesíteni téged valódi, hát ilyen felelősségteljes dolgokkal. A másik, ami szerintem ugye megint egy magány, tehát egy elmagányosodást indítványoz az, hogyha nem a másikkal próbáld megbeszélni, hanem befelé spirálozódsz, és akkor a ChatGPT, mint egy ilyen. Nem is tudom, ez egy ilyen önsegítő eszköz, de közben pedig azt akarja, hogy te jól érezd magad, és te szeresd őt használni. Tehát a kedvedre akar tenni, mert azt akarja, hogy minél többször használ, tehát úgy alakítja ki a függőséget, hogy nem azt mondja, hogy hazudik, de torzít.
4: Igen, de be tudod állítani egy olyan beállításban, hogy legyen nagyon tényszerű, legyen veled nagyon kemény, mondja el, a szar ötleteid vannak, tehát át tudod állítani a beállításokba, hogy milyen legyen veled.
6: Szerinted az emberek megteszik ezt?
4: Nem, fogalmuk nincs erről, igen. De akkor az jó, hogy valaki az AI-jal beszéli meg a párkapcsolati problémáit? Lehet, hogy a párjával tenni?
5: Hát az nem.
4: Nem megcsalás eset, nyilván.
5: Nem megcsalás. Abban az esetben, hogyha egyébként a párjával is megpróbálja ezt a megbeszélést, de nem juttanak dűlőre, akkor nem biztos, hogy rossz.
6: Szürke zóna szerintem. Szürke zóna, mert az jó, hogy elindul benned az igény arra, hogy beszélni akarsz a problémádról, és annak valószínűleg az első lépése ez, hogy kihangosítod a problémát. És lehet, hogy odáig még nem jutottál, hogy a másiknak tedd meg, mert mondjuk ennél komplexebb a szituációd, és az jó. Viszont az meg nem jó, hogy megszokott, hogy ezt magadnak oldod meg, és ugye nem viszed ezt párkapcsolati szintérre, ezt a mert hanem sokan azt csinálják, hogy megnyugtatják magukat vele, és azt mondják, jaj, értem, végülis igazam volt, úgy volt igazam, és akkor már nem viszi át ezt ilyen konfliktusra, vagy párbeszéddé a másikkal, hanem csak simán megnyugt, önnyugtatásra, mint egy cumi úgy használja, érted? És az viszont nem fog előre lenníteni a párkapcsolatot, sehogy sem. Ez olyan tulajdonképpen amúgy, mint hogyha lenne egy nagyon közepes minőségű terapeutád, vagy
4: igen, akivel megbeszéled aját, hogy a pároddal csinálnád, igen.
6: Aki függ tőled anyagilag.
4: Igen, ja, abszolút.
5: És elbabusgatja a lelkedet.
6: Igen, de ez a függőség az, ami szerintem nagyon rossz, mert az a jó terápia, ahol nincsen függőség egymástól.
5: Mindig van, fizetsz érte.
6: Jó, de ez most nem akarok bunkolni, de egy terapeutának egy embernek a 10.000 forintja, az nem annyira sokat számít.
5: Ja, ja.
6: Tehát, hogy az...
4: Gyerekek, azért az nagyon szomorú, hogy ilyen világban kezdünk élni. Engem nagyon érdekel ez a téma, de ez megdöbbentő, hogy emberek már így élnek. Írja Robi. Így van. Hát ebben tényleg ez a megdöbbentő. És ami Kínában történik, az előbb ott itt is megtörténik, és meg is jött a hallgató, aki elmondta, hogy már a párkapcsolati dolgait inkább az AI-jal beszéli meg, mint a saját szerelmével, vagy a párjával.
6: De más, hogy neki pedig a felesége AI-jal iratott meg ilyen leszúrós e-mailt.
4: Mármint, hogy a férjének.
6: Igen, igen. Tehát volt egy konfliktus a férjével, és nem megírta neki, hanem megírta az AI-ja.
4: Tehát megírta a ChatGPT-t, hogy légy, írd meg a férjemnek ezt és igen, ezt, igen. Fogalmazd meg.
6: Szomorú vagyok, mert oda rötyentett a garázsfeljáróra, és ezt fogalmaz meg 15 év párkapcsolat, és akkor így tessék.
4: Ez nem egy rossz ötlet. Ez nem egy rossz ötlet, nem? Hogy erre használod, hogy írd meg, légy.
6: Igen, de akkor nem valósul meg az érzelmi kisülés. Ugye, tehát te nem tudod kiadni magadból,
4: nem
6: te
4: írod meg.
6: Igen. Viszont az biztos jó érzés, amikor valaki helyetted megfogalmazza a te érzéseidet, mert akkor azt érzed, hogy látnak téged, hogy látják az érzéseidet. Mert ugye ez nagyon ritkán szokott előfordulni.
4: Én konfliktus kezelésre használom, a párommal nem lehet ilyenkor veszekedni, ezért módszert kérek tőle, tényszerűen fogalmazok, és tök jó meglátása vannak a ChatGPT hatására. Tehát megmondja neki a megoldó képletet, hogy mit mondjon a párjának veszekedés közben. Egészen durva. Na, tehát várj, itt van a használat.
5: És üvöltözik veled az, hogy te meg, hey, ChatGPT, figyelj csak, hogy
6: nem úgy csinálják, hanem ChatGPT ki. Hallod ChatGPT? Hallod? Ez ő. Na, ehhez mit szólsz?
4: Ez mennyire durva, hogy mire használja már. Te jó Isten. Egészen komoly mélységei vannak.
6: És akkor mi lesz a válogatott sértésekkel, amiket kitalálok hazafelé mennet?
4: A ChatGPT átfogalmazza neked. Igen, úgy, hogy az jó legyen.
3: És akkor egy rövid szünet. Anna, Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajbánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

uraim! A Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét. Maradj soká!

0: Rutyin Balázs eddigi legnagyobb partiján.
1: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Szúnyoggyérítést tartanak a napokban Mohácson. Számottevő csapadék ma sem várható. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Szúnyoggyérítés lesz hétfőn Mohácson. A város önkormányzata a közösségi oldalán tette közzé a hírt. Július 6-án a napnyugta utáni időszakban végzik el a permetezést. A felhasznált szer emberre, melegvérű állatokra nem veszélyes. A kezelés ideje alatt a lakások ajtóit, ablakait célszerű zárva tartani. A szabadban lévő gyermekjátékokat, száradó ruhákat pedig összeszedni. Ha hétfőn este az időjárás nem teszi lehetővé a szúnyoggyérítés elvégzését, akkor azt kedden vagy szerdán az esti órákban pótolják. Jövő héten rendezik az idei Villányi Rozé Fesztivált. A péntek szombaton tartandó program tematikájában a rozé karakteréhez illeszkedő, fiatalos, lendületes programokat kínál, írják a szervezők. Helyi termelők pincészetek mutatják be termékeiket, lesz rozé szépségverseny, futóverseny és sakszimultán is. Több koncert is várja a látogatókat. Pénteken Bája Lex és a Slepp, illetve Regál Lili, szombaton pedig a BSV és Lotfi Begi lép színpadra. A részletekről a fesztivál közösségi oldalán lehet tájékozódni. A hét eleje óta új helyszínen fogadja a betegeket a Pécsi Gyermekgyógyászati Klinika, fülorgégészeti szakrendelése. Az érintettek a Rákóczi út 2-es szám alatti telephelyen, a T-épület 3. emeletén találják a szakellátást. Nem ez az egyetlen szakrendelés, melynek változott a helyszíne. A klinikai központ tájékoztatása szerint a gyermek- és ifjúságpszichiátriai rendelés a Veres Endre úti rendelőintézetben megszűnt. Az ellátást júliustól a gyermekgyógyászati klinika biztosítja a József Attila utcai épületben. A Magyar Közút tájékoztatása szerint az M6-os autópályán a Budapest felé vezető oldalon lezártak egy sávot a Geresdi pihenőhely közelében. Aszfaltoznak a Bátaszék utáni szakaszon a Pécs felé vezető oldalon, a forgalmat itt a főváros felé vezető oldalra terelik át. Forgalmi rendváltozásra kell számítani hétfőtől Komlón, a Mikszátkálmán utcában. Félpályás útzár lesz érvényben egy ideig a szakaszon, fokozott óvatossággal kell közlekedni a helyszínen. A Hungaromet előrejelzései szerint ma a változó felhőzet mellett általában sok napsütés várható. Elszórtan előfordulhat kisebb eső, zápor, egy-egy zivatar sem zárható ki. Az északnyugati szelet továbbra is nagyobb területen kísérheti élénk, olykor erős lökés. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 29 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A hét extra pillanatai. Ez a Balázsék Extra.
4: Itt van a fekete fehér, igen, nem?
5: Igen.
4: Azért ezt most akkor döntsük el gyorsan. Figyeld, itt a játékos. Jó, hallgasd.
6: Úgy van.
5: Hány nap lesz? A rövid.
4: Add a rövidet.
5: A rövid. Csak a rövid. Csak a rövid. Wellnessezni mentek ma?
6: Úgy van.
5: Hány nap lesz?
4: Add a rövidet újra. Add a rövidet. Fie, rövid.
5: Hány nap lesz? Én szerintem ezt a szomszédban mondta ki valaki.
4: Adok rá egy kis hangot még a fülesen. Add újra, add a rövid. Figyelj.
5: Hány nap lesz?
4: Hányszor meghallgatod? Figyelj.
5: Hány nap lesz?
7: Hát ez egy ilyen...
5: Nem hallom. Csuklott.
4: Ne arra, hogy
5: nem hallom bele.
4: Hát Laurel vagy... Laurel vagy mi a másik?
5: Laurin.
4: Vagy mi volt a másik? Lorin vagy nem tudom. Lorin vagy Laurel. Nem hiszem, hogy nem halljátok az igent.
7: Az egy ilyen...
4: Hát figyelj, mutatom újra, figyelj, hallgass, figyelj.
5: Hány nap lesz?
8: Te ott volt, ha nem.
4: Az igen volt. Én Laurát hallok, és azt, hogy igen. Hát ott mondja, hogy igen.
7: Ott volt, ha nem.
4: Figyelj, ott volt, ha nem. Süketek országos virágtalálkozója.
7: Fehéret mondott. Most ez jött.
4: Jó, oké, hát figyeld, hallgass.
5: Hány nap lesz?
4: Hány nap lesz, és erre ott... Wellnessezni mentek?
7: Hány nap lesz, arra nem mondod
4: azt, hogy... De még az előző kérdése válasz, hallgass, hosszú, figyelj, hosszú.
5: Ezt tízig fogjuk csinálni. Ő még az előző
4: kérdése hogy wellnessezni mentek?
7: Én ezt nem adom.
4: És arra mondod, hogy igen. Jó, oké, figyeljetek, hajlandó vagyok teljesen egyértelműen nem megadni. és hajlandó vagyok egy nagy bocsátkérést mindenkitől elfogadni.
7: Egy és többen természetesen... írják, hogy te se kérnél bocsátot, ők se fognak.
4: És természetesen elvenni az ajándékcsomagot. Én szerintem ez egy igen.
7: Ez egy de.
4: Lassítsuk le, külügyminiszter uraim. Green needle. Green needle, tényleg. Az, amikor ugye azt hallod, amit az agyad olvas. Mindig ugyanazt mondja, és az agyad ahhoz képest hallja, amilyen szöveget olvasol.
5: Feri,
4: ez nincs ez meg nektek?
7: Nem, én nem találkoztam vele.
4: Hát ezt ne csináljad már.
7: Van egy csomó ilyen egyébként.
4: Vagytok bolondul?
7: Nem vagyunk, pont ez az.
4: Ez a brainstorm, vagy a green needle. Figyeld, itt van. Figyeld. Ez a kettő.
7: Ez green a green.
4: Jó, és most kezd el a valamelyiket olvasni, és azt vedd le a fülesüngottan, és csak arra figyelj, amit olvasol, és csak azt fogod hallani, amit olvasol. Az egyik a brainstorm című szó, a másik a green needle. És ugye amit olvasol, green te needle. Azt hallod. De ha brainstormot olvasod, brainstormot fogja mondani. És azt hallod?
7: Azt hallod.
4: De hogy vagy mindig ugyanazt mondja? De ha tízszer olvasod a brainstormot, tízszer brainstormot
7: mond. Igen, és hogyha a green needle-t, akkor azt.
4: Te se ismerted?
5: Ne, én ennek csak olyan hangja van, mint amikor a csőgörint lenyomod.
4: Próbáld ki. Vedd a füles, kicsit vonulj félre, és próbáld ki.
5: És gyere vissza tízszer. Igen.
7: Újraindul.
4: Green needle?
7: Egyiket nézed a fölső.
5: Hagyjál már ez a green needle.
4: Mert azt olvasod, olvasd a brainstormot, és azt fogod hallani.
7: Folyamatosan olvasd magadba.
5: A túrót, ez green needle.
4: Nem tud az lenni, az brainstorm.
5: Hát nálad.
4: Csináld meg, Anna, vidd ki.
7: Ki a megvezethető? Ki a megvezethető?
4: Amelyiket olvasd el, valamelyiket azt fogod hallani. Ti hol éltek, hogy ilyeneket nem ismertek?
5: Hát te hol élsz, hogy ilyeneket ismersz?
4: Valójában nincs sem magyarázat, hogy miért azt hallod, amit olvas.
8: Nekem is úgy van, mint a Julinak.
7: Hát, mindenki green needle-t halló? Hogy mi?
5: Ezt hogy olvastad?
4: Hülyék vagytok? Menjél ki, Zsül, hallgass meg. Normális
8: ez vagy. Férfiakra hagytad? Te vagy a mérleg nyelve.
4: Te vagy Zsül.
5: Az állásoddal játszol.
4: Ki vagy rúgva a másodat? Szotyi a túlvilágról. Tessék?
7: Ne már! Azt nem mondja, csak a green needle-t mondja.
4: Na, de vagyok már, de például ti is más hallotok. Tehát, hogy te brainstorm, te brainstorm, te green needle-t hallasz.
7: Így van, hát mi vagyunk a green needle-t.
8: Igen.
4: Én ilyenekkel vagyok el 6 órát, értitek?
7: Értünk, mindent értünk.
8: Legdurább, hogy magaddal vitatkozol.
4: Jó, hív fel, adjuk meg neki az ajándékcsomagot. Jó, legyen meg az ajándékcsomag. És
5: úgyis szülinapja van.
4: Szülinapja van, így van. Na, viszont egy érdekes hír, egy Amerika egyik államában történt, ugye, milyen hosszú kis cikk ez. És szégyenérzet vezetett egy férfi halálához. Képzeljétek el, hogy mi történt. És szerintem mindenki járt hasonlóan, már nem úgy, hogy meghalt, hanem úgy, hogy kiderült, hogy egy férfi életét vesztette, miután súlyos bélcsavarodás alakult ki nála. A beszámolók szerint azért nem ment el a mosdóba, mert volt egy kezdő kapcsolata, tehát egy induló kapcsolat, és amikor a barátnőjénél tartózkodott, hát szégyelt elmenni a budiba.
5: Oh.
4: Szégyelt elmenni a budiba, mert annak hangja, meg minden más, igen, ugye, velejárója van.
5: Mozgalom.
4: 5 napig volt a csajánál, nem ment haza, nem hagyta ott, nem ment el vécére, folyamatosan visszatartotta az ingert, ez idő alatt egyre erősebb hasi fájdalmai lettek, majd bélcsavarodás alakult ki nála.
7: És meghalt.
4: És életveszélyes állapotba került, a férfit később kórházba szállították, de az orvosok nem tudták megmenteni az életét.
5: Jó, sikerült, Randi.
4: Az orvosok szerint az eset arra figyelmeztet, hogy természetesen testi szükségleteink vannak, és hogy hiába megyünk randira, vagy valamilyen élethelyzetbe, nem szabad hosszú ideig visszatartani, és erős hasi panaszok esetén orvoshoz kell fordulni. 5 napot küzdött a hősünk. Azért ezt vegyük végig egy kicsit.
5: Istenem.
4: Kezdő randi, mindenki járt így. Kezdődő kapcsolat. Ugye, hát ezt tudjuk, hogy a kezdődő kapcsolatban azért sokáig nem hull le a lepel, első randi, jobbik első otalvás, jobbik arcodat mutatod, hogy ez az ember mit élt át ebben az 5 napban.
5: Miért volt ott egyáltalán 5 napig?
4: Tehát ez egy jó kérdés.
5: Nem tudod kiszaladni egy Burger Kingbe,
7: vagy
5: bárhova.
7: Ráadásul ez már nem első randi, hát első randira nem költözöl oda 5 napot, tehát valószínűleg már ismert.
4: Randi volt, vagy kezdődő kapcsolat, így van, és a csaját hívta magához, és 5 napig együtt voltak. Ez a nyomorult, ez gondold el a 3. naptól kezdve. Az első 2 napot lehozott. A 3. napon már fészkelődsz. A 4. napon már nagyon hosszú 1-1 óra. Ott már nagyon hosszú, 5 napig küzdött. Mert nem akarta megmutatni, ami egy kezdődő kapcsolatban sokszor megtörténik, hogy egy kicsit maszkolsz, nem?
5: Hát.
4: Lelkítás. Mennyi a rekordod, Gyuli? Hogy állsz, Gyuli, mennyi a rekord? Az első másfél évig kiártam adni a bokor alá.
5: Hát de most ez
4: első másfél évig kellett valamit elmaszkolnod. De mi a mosdóba menetel? Vagy... Vere, mi lehet? Tehát mosdó lehet... A csajoknak szerintem a készülés, hogy nem akarja a reggeli arcodat látni, a hajadat nem megcsinálva,
5: Én ezeket mind produkáltam. Tehát ha ott aludtam egy pasinál, akkor egy picivel korábban felkeltem azért, hogy kiszaladjak a fürdőszobába, hogy kicsit kisminkeljem magam, hogy reggel, amikor így felkelt,
4: Jézus Mária.
5: És átfordul, és így rám néz, akkor ne azt lássa, hogy mindenem össze van gyűrödve, és fogmosás.
4: De oké, de mondjuk a fogmosás, azt értem, de kisminkelted azért magad korábban, hogy ő...
5: Kicsit korábban felkeltem, igen, hogy egy picit kisminkeljem magam, hogy ne nézzek ki szarul.
4: És nem volt fura, hogy visszafeküdtél az ágyba, és a párnádon alapozó nyomok voltak mindenhol? Ez nem volt fura?
5: Nem, csak egy kis szemspirál, egy kis arcpír.
4: Hát tényleg?
7: Ez pont szét tudod kedni a párnád.
4: De miért mostad le este? nem kell mosni? És fölkeltél, és a hosszabb ideig tartottak?
5: Kisúrantam a fürdőszobába, egy kicsit kisminkeltem, hogy az legyen, hogy amikor reggelt kinyitja a szemét, és így oldalra fordul, és meglát engem a párnán, akkor azt mondja, Isten, ez a világ legjobb nő.
4: Micsoda hosszú szempillák. És akkor a mosdó?
7: Olyankor intézted el a mosdót is? Vagy
5: nem, az soha.
7: Azt
5: nem.
7: Elvitted valahova.
5: Azt elvittem.
4: Ja, hogy el sem mentél?
5: Nem. Hát pisi,
4: tehát csak smink pisi volt, de hogy akkor volt, kiugrottál valahova.
5: Hát hogyne, persze, ezeket így szállodába itt-ott, ahol, tehát akkor elmentem valahova valami nyilvános vécébe, és akkor inkább ott intéztem.
7: És volt, hogy másfél évig húztad ezt, míg mertél úgy nagy vécézni, hogy ő ott volt?
5: Hát,
7: azért az haladó.
4: Azért az nagyon haladó.
5: Két ilyen
4: az
5: nagyon haladó. Tartós párkapcsolatom volt, de igen, én azért hosszú hetekig húztam ezt, hogy próbáltam megúszni az első ilyen. Tehát, hogy nekem számomra egy kellemetlen, egy feszélyező dolog az, hogy esetleg ott hagyok magad, hát mármint, hogy ott hagyod magad utána szagot. Szerintem aha, ez ilyen nagyon...
4: Kik a nagyobb eltűnő? A férfiak?
7: Nem, a csajok.
4: A csajok térítenek az elején a jobban, igen? De egy pasiba is lehet gát, hogy nem használja a mosdót, hogy nem zuhanyzik ott, hogy nem megy el vécére. De az, hogy fölkelsz korábban, míg ő fölkel, hogy kisminkeld magad, azért ez kemény.
5: Hát az ellenoldalt is megtapasztaltam egyszer.
4: Ő is kisminkelte magát, rányítottál, és ő is minkelt.
5: Nem, ott az első ilyen együtt töltött éjszaka után ő gátlástalanul bement a WC-be, még csak a csapot se nyitotta ki.
4: Ha, és rojtosra fosta a budit.
5: Annyira ciki volt, hogy én így ültem bent így a hálószobában, és tudom, amikor visszajön, és úgy tesztek, mintha nem történt volna semmi.
4: De miért, ez miért van vajon? Tehát, hogy tudjuk, hogy a másik is elmegy mosdóba, tudjuk, hogy ő is pisír, hogy kakér, de hogy valamiért jobb színben akarod magad feltüntetni, kellemetlennek gondolod? Hát föl kell sminkelni, hogy nem vágod le a lábúj körmet, hogy nem mész el mosdóba.
7: Az első időszakban csak jót akarsz magadról. Hát, ha,
4: de az,
7: ha
4: egyébként is
7: a világ legrendetlenebb embere vagy, ha fölviszel egy csajt, vagy fölmegy hozzád egy pasi, akkor kitakarítasz, a rendet raksz. Nem? Ha ugyanez, a WC, minden ugyanez. Tehát az első X időszakban, a kapcsolat elején mindenki hazudgázik össze-vissza ilyen kisebb-nagyobbakat.
4: Ez a nyomorult, hallod? Ez 5 napig. Figyelj, gondold el, hogy ez milyen pokol, hogy a harmadik nap már fészkelődsz, a negyedik nap már nagyon fáj, görcsöl, nem mutatod, izzadsz, csavar. Tehát, hogy ez mi mentő keresztül, mire az 5. nap után bement és belehalt ebbe a dologba. Tehát ez felfoghatatlanul durva, hosszú éjszakák lehettek azok. Azért 2-3 nap után meg, akinek nagyon lassú a bélműködése, az is azért az úgy picit úgy meg tud csavarni.
7: Azt nem értem, hogy ő nem ment el sehova közbe. Tehát nem
4: ment el, ezt kérdezi, hogy miért nem ugrott ki valahova? Nem ment el sehova.
5: Hát nem ment el, meg valószínűleg ez egy ilyen 5 napos maratoni hancúr volt, és akkor ott nem szaladsz ki.
7: Aha.
5: Inkább tartotta. Attól jó,
7: hát de úgy nem is tudsz szexelni.
5: Dehogy nem.
4: Szerintem a harmadik naptól már nem. Tehát a harmadik naptól ez már annyira fáj valószínűleg, hogy ott már valójában semmi nem történik. Tehát ott már semmi nincs. Ott már csak egy ilyen görcsülős, izzadós, kínlódásos, fájós. Ahol a csaj valószínűleg kérdezgette, hogy mi a baj. A negyedik nap már valószínűleg nem beszélt. Tehát, hogy...
5: Csak összeszorított fogja, hogy nem valami kicsúszott.
4: Érted? De ezt hívják marketing időszaknak.
5: Hát egyébként igen.
4: Igen, mindenkinek van ilyen marketing időszak, amikor a legjobb arcodat mutatod, és nem csinálsz előtte dolgokat, és csalsz egy kicsit a kapcsolatban. Ez egy ilyen természetes csalás akkor.
5: Folyamatos magas sarkú viselés. Például te.
4: Az valójában most is van. Tehát az nincs.
5: Estére leszakad a lábad a rakparton, csak úgy vagy hajlandó sétálni.
4: De nem felszabadít, hogy egyszerűen elmész egyet pisilni, vagy elmész vécére. Tehát, hogy ez nincs abban valami ilyen nagyon bátor, hogy figyelj, ez van, az első nap cifrára fosod, és megvagy.
7: Tehát, hogy kellek, így is kellek.
4: Egyébként sokkal, tehát, hogy ilyenkor kendőzetlenül bátra vagy őszintébb vagy, lehet, hogy még szimpatikusabb is.
5: De a bevezető időszakban ilyen dolgokat nem társz rögtön a párod elé. Az elején hagyj higgyél azt, hogy te vagy a tökéletes minden tekintetben. Hogy te nem kakilsz, vagy hogyha kakilsz, akkor ezt nem veszi észre.
7: De senki nem gondolja, hogy a másik nem kakil.
5: Ezt pontosan tudom, de miért?
7: Mindenki kakil.
5: Mindenki kakil, de az elején nem kakilsz, nem pukizol, nem böffentesz, nem csinálsz semmi olyasmit a párod előtt, ami
7: olyan volt, hogy annyira kellett, hogy akkor azt mondtad inkább, hogy hazamegyek, vagy elmegyek?
5: Hogyne.
7: És akkor ott hagyod az első randit, mert
4: nem az
7: egyébként...
4: Hát kitalálsz valamit. Tehát nem az első randit nem, de mondjuk az első éjszaka másnapján. Hazaugrasz, anyád beteg, nem van egy macskád.
7: Jaj, meg kellett egy
4: vagy leugrasz egy benzin valahova. De tehát igen, én sem már látom képzelni, hogy emberek elmennek.
5: Azt mondjuk, elmegyünk sétálni valahova, és akkor azt mondom, hogy ó, itt van, csak beszaladok pisilni, mert a pisilés az egyébként egy igazolható történet, és akkor nem pisilek.
4: Mi meló lehet ebből, hogy energiát leginkább nők? Szerintem nők többet, hogy mit fektetnek ebbe?
5: Full frusztráció, szorongás.
4: Hogy a kampány időszakban, hogy a marketing időszakban. Szegeden laktam Budapestre, jártam fel csajozni, az első együtt töltött hétvégén nem mertem elmenni vécére, vasárnap este elindultam vissza Szegedre, 1-4-es kis Skoda Fábia. Lelkét kitapostam, hogy minél hamarabb leérek Szegedre, amikor hazértem, szembesültem a tényen, hogy a másik két lakotásom ott van két vaddegen lány. Azt hittem, hogy végem van, bementem, megtörtént, csak röhögben itt kérdezek, hosszú hétvége volt. A feleségem van, amikor beköltözött hozzám, annyira tartotta magát, hogy nem ment el vécére, így után nem bírta tovább, vödörre kellett leönteni, mert a víznyomás nem volt elegendő, mikor viszont bement. Ezen a ponton levetkőztük az összes gátlásunkat, boldogan élünk. Nem volt kiábrándulás, nagyon nagy szerelem.
7: Látod, van egy pillanat, amikor átszakadnak azért a gátak.
5: Hát muszáj, persze, nem lehet lehozni azért.
7: Muszáj neki. De a legszebb SMS számomra az, aki azt írta, hogy bár haltam volna bele a szégyenbe 20 évvel ezelőtt az első randin.
4: Ja, hogy...
7: Hogy akkor meg 20 évet.
4: Ja, hogy hátaság lett a dologból.
7: Igen.
4: Azt mondja, hogy az első fél évben le kellett menni a második emeletről az utcára. 7 éve vagyunk együtt, ma már be is ül mellé megbeszélni a hétvégét. 10 év alatt kb. 4-szer tudtam vécére menni a páromnál, szinte mikor nem volt otthon, inkább hazavisze, a pisilés sem tudtam nagyon sokáig előtte, se melóba, se sehol, csak otthon. Volt, amikor 3-4 napig bírtam, hogy nem mentem. 3-4 napig bírta, hogy nem mentem,
7: érted?
4: És
7: 10 éve csinálja ezt? Na, azért...
5: Nektek nincsen ilyen egyébként, hogyha mondjuk külföldre mentek, akkor van egy ilyen 2-3 napos átállás? Hogy megérkezik az első szerelmény.
4: De nincsen ilyen nagy jetlag ebből a szempontból. Tehát, hogy, de van a barátaim, akik szenvednek ebben.
7: Ott mi zavar? Az idegen hely?
4: Igen, idegen hely.
7: Szobába kell csokiznie.
4: Igen, kimozdultál a komfortzónádból, igen.
5: Megváltozik a közeg.
4: Igen. 2 éve vagyunk együtt, de mai napig ki kell mennem a gangra a feleségem vécére, mert télen is. Télen is kizavarja.
7: Utálsz egy 10 percet.
3: Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben. Have a nice weekend!

0: hallgatja.
1: Bármikor hallgatható az okostelefonodon.
0: Debrecen.
1: Új alkalmazást. Lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathass.
0: A teljes Rádió1.hu és az összes Rádió1 DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
6: Strandfesztivál nyitónap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
7: És ez csak a kezdet.
2: Reklámot hallottak.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
8: Mi vár ránk az Árkádban július 11-én szombaton?
9: Közös kaland?
8: Igen!
9: Játék?
8: Igen!
9: Csak igazi mai slágerek?
8: Igen, igen, igen!
10: Igen! Igen!
8: Gyere el te is az Árkádba július 11-én szombaton, találkozz Blueyval, Bingóval és Molnár Kristóffal, aki élő kívánságműsorral és a Rádió 1 igazi mai slágereivel vár téged 12 és 14 óra között.
9: Könyv számot játssz a kedvenceiddel, és hallgasd a legjobb zenéket a Rádió 1-en.
8: Július 11-e szombat, déli 12 óra. Árkád, Rádió 1 kitelepülés.
11: Az új kollégái már várják.
12: Állásajánlatok a Rádió 1-en.
13: Dolgozz az Alda Holdingnál. Nyílászáró összeszerelő munkatársat keresünk, akár azonnali kezdéssel. Kiemelt bérezéssel, bejárási támogatással és hosszú távú munkalehetőséggel várunk. Ha van tapasztalatod nyílászáró szerelésben, vagy ha jó műszaki érzéked van. Jelentkezz az aldaholding.hu per karrier oldalon.
14: Svájci precizitás minden egyes csészében.
8: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
14: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
8: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
14: Nikon Kft. Komló. Kossuth Lajos utca 3.
9: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
11: Az új kollégái már várják.
12: Állásajánlatok a Rádió 1-en.
13: Magas szinten tárgyalsz és új kihívást keresel? Csatlakozz az Alda Holdinghoz területi képviselőként. Versenyképes alapbérrel plusz teljesítmény arányos jutalékrendszerrel, profi eszközökkel várunk. Ha dolgoztál már értékesítésben és rendelkezel piaci ismeretekkel a nyílászáró és árnyékolás technika terén, akkor jelentkezz! Ha fontos számodra a siker, várunk az aldaholding.hu per karrier oldalon.
12: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: 1. Csak igazi mai sláger, mert nagyon kellemes vasárnap délelőttet mindenkinek. A mikrofonnál Kismerti, és mostantól az igazi mai sláger, aki a főszerep. A számunk sem változott, 0620-311-111. És hogyha már az előbb az összetört szívekről szólt a dal, Nothing Breaks Like a Heart, akkor szóljon egy olyan dal azokról a szívekről, akiket egyszerűen nem lehet megszelidíteni, zabolázhatatlanok, mint Szilaj, a vadparipa. Heart Like Mine, Szenfeld barátunk érkezik már is, hogy jobb kedvünk legyen.
1: Hey, what's up? This is Sam Felt. You're listening to Radio 1 Hungary.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

egy csak igazi mai slágermegy, és egy igazi diva a folytatásban Lady Gaga, Adrien pedig írt Nagy Kátáról, azt írt, hogy a lányának Hannának és a barátnőinek, Izának és Vivinek szeretne gratulálni, mert hogy elballagtak a csajok, és most a Balcsi felé mennek. Alsóörs a célpont. Na gyorsan megnéztem, ott 23,7 Celsius fokos a víz. Picit visszahűlt, már nem annyira termál jellegű. Érezzétek jól magatokat, csajok, az biztos, hogy az autóban jó zene szól. Lady Gaga, és az

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger meg.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, most egy generációkat összehozó Rádió 1-es kedvenc, Bibi Rexha, Faithless és a New Religion. 36 éves jelenleg a brooklyni születésű, egyébként albán felmenőkkel rendelkező sztár. Olyan slágereket írt, mint a Monster, az Eminem és Rihanna dal, de készített dalokat Selena Gomeznek, Nick Jonasnak, együtt dolgozott Dolly Partonnal, Snoop Dogg-gal, Cardi B-vel, Pitbull-al, és 5 olyan dala van, amit több mint 1 milliárdszor streameltek, köztük van például az I'm Good, ugye a David Guettával közös egykori top 500 nyertes dal, ez pedig az aktuális kedvenc, Bibi Rexha-tól és a Faithless-től a New Religion.

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.
1: Csak igazi mai sláger megy.
2: Feel my way through the darkness, guided by a beating heart.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mégis ilyen EDM klasszikusok, mint az iménti Avicii, Aloe Black és a Wake Me Up felsorakoztak a következő órára is a Rádió 1-es kedvencek. Mutatóba egyet azért így elhoztam. Jön a Sugar Daddy és fontos infók a közelgő DJ Oti buliról. Gondoltam szólok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajbánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását. Itt az

És uraim, a Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét. Maradj sokáig!

0: Estén Balázs eddigi legnagyobb partiát.
1: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos étkezőszékre, és 20-50% kedvezményt számos gamer és irodaszékre. Vásárolj a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap augusztus 19-e.
6: És ez csak a kezdet.
2: Reklámot hallottak.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
7: A Nemzetébresztő a legnagyobb magyar történelmi lovas rock musical július 9-én Orfűn a lovaspályán. Egy szenvedélyes, megrendítő és mai történet arról az emberről, aki nem csak a hazáját akarta felrázni, hanem önmagát is. Széchenyi István alakja ebben az előadásban nem történelmi távolság, hanem húsvér ember, vívódó, bátor, esendő és mégis felemelő. A darab megmutatja, mit jelent magyarnak lenni. Jegyek kaphatók a morovecprodukció.hu oldalon.
8: Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton idén is. Megtartják az ország legrózsaszínűbb turisztikai eseményét, amely a Rozébor karakteréhez illő fiatalos, lendületes programokkal, Rozé Maraton bulifutással, koncertekkel, széles gasztronómiai kínálattal várja a bor városába érkezőket. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton július 10 és 11 között. Infók a város honlapján.
7: A Nemzeti Lovas Színház az Unikornis legendája című látványos musicaljével érkezik Bikarra, az Élménybirtokra. Július 11-én 2x50 perc izgalom és lenyűgöző látvány vár. Lovak, káprázatos jelmezek és egy történet a hitről és a csodáról. Részletek élménybirtok.hu. A Pécsi Cinema Cityben megtekinthető a Vaiana kalandfilm, a Toy Story 5. része animációs film, a Szürke Zóna, a Minyonok és Szörnyek számos időpontban, de látható Michael Jackson önéletrajzi zenés filmje, a Supergirl újdonság, a Meghívás vígjáték, az Ördög Prátát visel második része, a Mandalori és Grogu, a Hogyan tudnék élni nélküled magyar zenés vígjáték, de Vásznon a Leleplezés napja sci-fi, a Zongora hangoló thriller, a Backrooms hátsó szobák horror, a Megszállottság, vagy éppen a horrorra akadva legújabb része. Leírások, részletek a Cinema City weboldalán.
1: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
9: Az új kollégái már várják.
6: Állásajánlatok a Rádió Egyen.
10: Dolgozz az Alda Holdingnál. Nyílászáró összeszerelő munkatársat keresünk, akár azonnali kezdéssel. Kiemelt bérezéssel, bejárási támogatással és hosszú távú munkalehetőséggel várunk. Ha van tapasztalatod nyílászáró szerelésben, vagy ha jó műszaki érzéked van. Jelentkezz az aldaholding.hu/karrier oldalon.
1: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek a

0: adásban.
1: Reklámot hallottál.
0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes vasárnap délelőttöt mindenkinek. A mikrofonnál Kismerti, déltől pedig indul a Daily Mix, ugyebár nem változott a menetrend, és itt a mixekről jut eszembe. Kuki is két órán keresztül mixel majd, nem csak a live mix újult meg, így a nyára való tekintettel Summer Edition, de a Kuki Weekend Show is, úgyhogy 5 és 7 óra között szólnak majd ma a mixben. Az igazi mai slágerek, 7-kor indul az élő kívánságműsor. Most Kygo és a War Republic a folytatásban. Ez a Chasing Paradise.

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is láger megy.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: Call me up. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a vasárnapi pihenéshez is. Hát fura mód, ma van a munkamániások napja, bár vasárnap van, de naptár szerint ez a nap a munkamániásoké. Eredetileg nem az ünneplésre, hanem inkább a figyelmeztetésre jött létre a nap. Emlékeztető azoknak, akik hajlamosak túlhajszolni magukat, hogy ideje egy kicsit letenni a munkát, fújni egyet, és a családdal vagy a hobbiukkal foglalkozni. Hát, elvégre vasárnap van, és közben is jó zenék szólnak, hamarosan Hypotone, Norma Jean Martin, és ez a dal...
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajpánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

uraim! A Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

0: Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Let's get down to business.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

hogy nem egy mesin, nem egy gép, ő is le tud rodgyanni sajnos, hallás problémákkal küzd, fülzugással, tinnitusszal és hát hirtelen hallásvesztéssel, ami elég ijesztő lehet. Egyébként a fülzugással már 25 éve együtt él, de most megfogadta az orvosai tanácsát, egy picit visszavett a tempóból, és július közepéig nagyjából lemondta a fellépéseit, de megköszönte a szervezőknek, a csapatoknak és a partnereknek, hogy abszolút támogatóak voltak. Tino, jobbulást kívánunk! Ez most a Hertz klasszikus Purple Disco Machine remixben.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy kellemes hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál Kismerti, és hát ezt a mai napot tölthetjük akár, hát nem is tudom, fürdőgatyában vagy bikiniben is. Az előbb mondtam, hogy ma a munkamániások napja van, de ma ünnepeljük már aki a bikini világnapját is, bizony ilyen is van, mert hogy pontosan 80 évvel ezelőtt, 1946. július 5-én mutatták be a bikinit egy párizsi divat bemutatón. Francia mérnök tervezte, úgyhogy nagyon ki van találva a cucc. Hát kicsit morbid, de a nevét a bikini atollról kapta, ahol akkoriban nukleáris kísérletek zajlottak, mert hogy úgy gondolta, hogy a ruha önmagában bombasztikus. Dua Lipa dala is az.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenned be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
3: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
4: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
5: És ez csak a kezdet.
0: Reklámot hallottak.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
7: Az új kollégái már várják.
5: Állásajánlatok a Rádió 1-en.
8: Magas szinten tárgyalsz és új kihívást keresel? Csatlakozz az Alda Holdinghoz területi képviselőként. Versenyképes alapbérrel plusz teljesítmény arányos jutalékrendszerrel, profi eszközökkel várunk, ha dolgoztál már értékesítésben és rendelkezel piaci ismeretekkel a nyilászáró és árnyékolás technika terén, akkor jelentkezz! Ha fontos számodra a siker, várunk az aldaholding.hu/karrier oldalon.
9: Ajándék repeta akár olasz utazással. Júliusban rendelj kétszer a Bellozzo abban, és a harmadik főételre a vendégünk vagy. Sőt, ezzel esélyed nyílik arra is, hogy megnyerj egy felejthetetlen kétszemélyes olaszországi utazást. Látogass el a Bellozzo weboldalára a részletekért. Bellozzo, pasta, pizza, vita.
0: Reklámot hallottál.

0: Top 5-ben. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
1: 2026. július 5-e déli 12 óra van. Ez a Hírtér Villány a Rádió 1-en.
0: Hírtér Villány, a pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en, Ince Anna Máriától.
1: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal július 1-én megkezdte a szokásos nyári ellenőrzés sorozatát. Az országos akció során a revizorok egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, strandokon, szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak. Idén július 1-e és augusztus 31-e között fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a szezonális szolgáltatás nyújtók is. Így például a kerékpár és csónak kölcsönzők, az esküvőszervezők, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégek. Ez idő alatt az ellenőrök a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a forgalmazott árucikkek eredetét, a jövedéki termékek forgalmazását és a pénztárgép üzemeltetésével kapcsolatos szabályok betartását is vizsgálják. Sokat kockáztatnak azok, akik megszegik az adóügyi szabályokat. A NAV akár 2 millió forint megfizetésére is kötelezheti azt, aki elmulasztotta a nyugtaadást vagy az alkalmazott bejelentését. Mindezek mellett a mulasztási bírságon kívül 12 nyitvatartási napra a NAV lezárhatja a vállalkozás üzletét. Speciális szabályok vonatkoznak a kedvezményes adózási módot választókra, ezért a katásoknak és a kivásoknak egyáltalán nem éri meg kockáztatni. Elesnek ugyanis a kedvezményes adózási módtól, ha a három legsúlyosabb adóügyi jogsértés, nyugtaadás vagy alkalmazotti bejelentés elmulasztása, illetve igazolatlan áru elkövetéséért állapít meg terhükre mulasztási bírságot az adóhatóság. Megszűnik az átalányadózásra való jogosultság is, amennyiben a vállalkozó elmulasztja a nyugtaadási kötelezettségét. A súlyosan mulasztók mindezek mellett még utólagos adóellenőrzésre is számíthatnak. Nekik a jegyzőkönyv átvétele után érdemes a lehető leggyorsabban ellenőrizni bevallásaikat és a fizetendő adót. A revízió megkezdéséig ugyanis még önellenőrizhetőek az esetleg korábban be nem vallott tételek. Nemzetközi papi lelki gyakorlatnak adott otthont június 29-e és július 3-a között a világ egyik leglátogatottabb Mária zarándokhelye, a bosznia-hercegovinai Medjugorje. Az Ad Fontem, azaz a forráshoz mottóval meghirdetett lelkiségi programon a pécsi egyházmegye papjai is részt vettek, számol be róla honlapján az egyházmegye. A Szent Jakab templom a program gazdag liturgikus helyszíne volt, ahol a lelkipásztorok a napi lelki gyakorlatos előadások mellett bekapcsolódtak az esti ima programokba és szentségimádásokba. Az intenzív lelki program további részeként rózsafüzért imádkoztak a Jelenések hegyén, illetve keresztutat is jártak a Krizsevac hegyen. A résztvevő papok lerótták kegyeletüket Fraszlavko Barbarit sírjánál is. A hercegovinai Ferences rendtartomány néhai szerzetese 29 évvel ezelőtt indította útjára a medjugorjai papi lelki gyakorlatok hagyományát. Az idei kurzust Fra Ante Vucskovics vezette. A Spliti legszentebb megváltóról nevezett Ferences rendtartomány tagja, nyugalmazott filozófia professzor, elismert lelki vezető, aki széleskörű tapasztalattal rendelkezik hazai és nemzetközi szemináriumok irányításában. Medjugorje az egyik legismertebb zarándokhely. A becslések szerint eddig már több mint 15 millió zarándok kereste fel a világ minden tájáról. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium biztosítja a költségvetési forrást az országos jégkármérséklő rendszer, vagy röviden JÉGER működéséhez, így azt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ismét a megszokott működési rend szerint üzemeltetheti, közölte a napokban annak az MTI-vel. A korábbi veszélyességi szint visszaállítása azt jelenti, hogy a rendszer narancssárga riasztás esetén is bekapcsolható, így szélesebb körben járulhat hozzá a jégesőkárok mérsékléséhez. A rendszert június 3-án állították átmeneti működési rendre, melyben a talajgenerátorok csak a legmagasabb kockázatú helyzetekben, piros riasztásnál indultak el. A közlemény szerint annak a továbbiakban is a Hungaromet szakmai jelzései alapján az időjárási kockázatokhoz igazodva működteti a rendszert. A talajgenerátorok 30% feletti jégvalószínűség esetén indulhatnak el, tették hozzá. A Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány korábbi híradásaiban arról számolt be, hogy a vöröskánya fészkek átlagos élettartalma a megtalálást követően alig több mint egy év. Mostani hírlevelükben azt írják, a kányák idén sem cáfoltak rá erre az állításra. A tavaly ismert 16 fészekből ugyanis 9 megsemmisült a költési időszak kezdetéig. Ennek ellenére nem csüggettek, a kányák ugyanis nem fogtak ki az önkénteseken. A célirányos fészek térképezés során a régi és az új revírekben a faj 18 fészkét találták meg. Jelenleg 25 fészek gazdagítja a baranyai adatbázist. Ezek közül 20-at foglaltak el a kányák, ami 5 páros növekedést jelent a tavalyihoz képest. Azt feltételezik, hogy még 7 olyan revír létezik, ahol az öreg madarak rendszeres mozgása alapján valószínűsíthető a fészkelés. Ez alapján a baranyai állomány minimum 27 párra becsülhető, ami az országos állománynak a felét teszi ki. A foglalt fészkek közül egy pár nem költött, 2 pár költése pedig meghiúsult. A sikeresen költő párok közül 7-1, 9-2, 1 pedig 3 fiókát nevelt fel. Összesen így 28 fióka repülhetett ki az ismert fészkekből, ami új megyei rekordot jelent, de ez csak egyetlen fiókával több mint 2020-ban volt. Akkor 11 pár 27 fiókát reptetett ki, tehát az átlagot tekintve az idei esztendő gyengébb, mint 6 évvel ezelőtt, tették hozzá. Távozik a HRM Kozár Michelintől Horváth Dániel. Az MB2-es csapat meghatározó játékosa a fővárosban az MTK Budapestnél folytatja pályafutását. Horváth Dániel 2020 nyarán érkezett Michelinbe, ahol folyamatosan fejlődött, évről évre egyre jobb teljesítményt nyújtott. A Kozár Michelinben töltött 6 éve alatt 150 bajnoki meccsen lépett pályára, 102 MB2-es és 48 MB3-as mérkőzésen. Ezeken az összecsapásokon összesen 6 alkalommal szerzett gólt az MB2-ben, egy alkalommal pedig az MB3-ban. A 25 éves játékos teljesítményére felfigyelt az MTK Budapest is, így a labdarúgó a nyári felkészülést a fővárosi kékfehérekkel kezdhette meg, ahol a vezetőedző nem lesz számára ismeretlen, hiszen a korábban Kozár Michelinben dolgozó Pinezics Máté készíti fel az első osztályú csapatot. Ez volt a Hírtér Villány, a Rádió 1-en.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Kristóffal. Csak igazi, mai sláger megy. 101,9
2: Rádió 1!

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Szép hétvégét, kellemes napot a stúdióban már Molnár Kristóf, hiszen a következő órában startol a Villányi Mozaik magazin műsor. Előtte persze a helyi programajánlatokat is hozom, és a slágerek sem maradnak el. Zenélünk perceken belül.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Mi vár ránk az Árkádban július 11-én szombaton?
4: Közös kaland?
3: Igen!
4: Játék?
3: Igen!
4: Csak igazi mai slágerek?
3: Igen, igen, igen!
5: Igen! Igen!
3: Gyere el te is az Árkádba július 11-én szombaton, találkozz Blueyval, Bingóval és Molnár Kristóffal, aki élő kívánságműsorral és a Rádió egy igazi mai slágereivel vár téged 12 és 14 óra között.
4: Küldj számot, játssz a kedvenceiddel, és hallgasd a legjobb zenéket a Rádió 1-en.
3: Július 11-e szombat, déli 12 óra. Árkád, Rádió 1 kitelepülés.
6: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
7: irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Peach Café, Peach, Széchenyi tér 1.
8: Az új kollégái már várják.
9: Állásajánlatok a Rádió 1-en.
10: Dolgozz az Alda Holdingnál. Nyílászáró összeszerelő munkatársat keresünk, akár azonnali kezdéssel. Kiemelt bérezéssel, bejárási támogatással és hosszú távú munkalehetőséggel várunk. Ha van tapasztalatod nyílászáró szerelésben, vagy ha jó műszaki érzéked van. Jelentkezz az aldaholding.hu per karrier oldalon.
11: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
0: A Nemzetébresztő, a legnagyobb magyar történelmi lovas rock musical július 9-én Orfűn a lovaspályán. Egy szenvedélyes, megrendítő és mai történet arról az emberről, aki nem csak a hazáját akarta felrázni, hanem önmagát is. Széchenyi István alakja ebben az előadásban nem történelmi távolság, hanem húsvér ember, vívódó, bátor, esendő és mégis felemelő. A darab megmutatja, mit jelent magyarnak lenni. Jegyek kaphatók a morovecprodukció.hu oldalon. A Pécsi Cinema Cityben megtekinthető a Vaiana Kaland film, a Toy Story 5. része animációs film, a Szürke Zóna, a Minyonok és Szörnyek számos időpontban, de látható Michael Jackson önéletrajzi zenés filmje, a Supergirl újdonság, a Meghívás vígjáték, az Ördög Prádát visel második része, a Mandalori és Grogu, a Hogyan tudnék élni nélküled magyar zenés vígjáték, de Vásznon a Leleplezés napja sci-fi, a Zongora hangoló thriller, a Backrooms hátsó szobák horror, a Megszállottság, vagy éppen a horrorra akadva legújabb része. Leírások, részletek a Cinema City weboldalán. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton idén is. Megtartják az ország legrózsaszínűbb turisztikai eseményét, amely a Rozébor karakteréhez illő fiatalos, lendületes programokkal, Rozé Maraton bulifutással, koncertekkel, széles gasztronómiai kínálattal várja a bor városába érkezőket. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton július 10 és 11 között. Infók a város honlapján. A Nemzeti Lovas Színház az Unikornis legendája című látványos musicaljével érkezik Bikarra, az Élménybirtokra. Július 11-én 2x50 perc izgalom és lenyűgöző látvány vár. Lovak, káprázatos jelmezek és egy történet a hitről és a csodáról. Részletek élménybirtok.hu.
11: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: És most!
1: Rádió
11: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Kristóffal. Csak igazi, mai sláger megy. 100,9
1: Rádió.

0: hírek a vármegyéből. Közéleti és kulturális események, és a kép összeáll. Ez a Villányi Mozaik a Rádió 1-en.
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Szép hétvégét, 2026. július 5-e vasárnap van, délután 1 óra 5 perc. A következőkben friss, fontos információkról, érdekes helyi témákról lesz szó. Ez már a Villányi Mozaik, a mikrofonnál Molnár Kristóf. Mai témáinkról röviden szó lesz egy villányi lovastanyáról. A nyári időszakban sokan pattannak lóra, ők pedig biztosítják a tanulást a kezdőknek, haladóknak, és szó lesz a fogatversenyekről is. Megérkezett a nyár, a kánikula, ez sajnos leterheli az ember szervezetét, hogy mit tehetünk, hogy biztonságos legyen a közlekedés, ezzel kapcsolatban rendőri tanácsokat kapunk. Több mint 10 éve került megrendezésre először Villányban a Rosé Fesztivál, most pedig jövő héten ismét sztár fellépők és számos off-program várja a helyieket és a résztvevőket, a szervezővel beszélgetek erről. És tippek, tanácsok is jönnek a folytatásban, hogyan őrizzük meg egészségünket, miket pakoljunk be az úti patikába, orvosi tanácsok. Hamarosan a műsorban, ennyit előjáróban kezdődik a Villányi Mozaik.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A lovaglás nem csak sport, hanem életforma is, és ezt pontosan tudják a Villányi Szabó lovastanyán is. Kezdőknek, haladóknak, gyerekeknek és felnőtteknek is tartanak élményeket, miközben a mindennapok a lovak körül forognak. A nyári programokról, az önkéntes lehetőségekről, a környék közelgő fogadversenyeiről és persze arról is beszélgetünk, hogyan lehet valakiből lovas. Vendégem a Szabó lovastanya tulajdonosa, aki jelenleg az összesített bajnoki pontverseny élén áll. Fogadhajtásban Szabó Viktor a vendégem.
1: Igen, hát én már egy több mint 20 éve versenyzem fogadhajtásban, és ez idő alatt született két kicsi lányom, akik elkezdtek lovagolni, és az elmúlt évben nyitottunk egy lovardát, úgyhogy most húsvétkor voltunk egy évesek, és éppen ezen a héten tartunk egy lovastábort, a maxis 14 gyerek tölti itt a nyarát, úgyhogy most is egy ilyen ügyességi feladatokra gyúrunk éppen. Így próbáljuk jól érezni magunkat, de menet közben a pályaszélén van egy kis medence, meg egy nagy sátor, és hideg vízzel és jéggel próbáljuk túlélni ezeket a meleg napokat.
0: Mert hogy önmagában egy lovastanyának az a feladata, hogy a lovasoknak biztosítson programokat? Vagy hogy
1: nagy részt igen, de egyébként a lovasiskola, úgyhogy a nullából próbáljuk a gyerekeket megtanítani lovagolni. Úgyhogy a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenféle lovunk van, most éppen 15 darab lóval dolgozunk, úgyhogy a 100 centis pónitól a 180 centis nagy lóig minden is megtalálható.
0: Erre akkor hadd kérdezzek, hogyha valaki mondjuk így kedvet kap, és mondjuk a beszélgetésünk után megkeresné titeket, akkor milyen alapfeltételeknek kell megfelelni?
1: Hát legyen elszánt, hogy felül egy lóra, és innentől kezdve a többit azt bízza ránk, és akkor megpróbálom megtenni mindent.
0: De ez hobbi lovaglás, vagy versenyre is mehet az illető?
1: Ez először nyilván mindenkinek hobbi, aztán utána el tudja magában dönteni, hogy mit is szeretne. Meg kitaláljuk, hogy mennyire tehetséges, meg ügyes, vagy melyik versenyszámban, vagy milyen kategóriára alkalmas. Utána már az életét arra terelgetjük.
0: Akárhogy is nézem a képeket, én nagyon sok lányt látok. Valahogy a lányoknál ez népszerűbb?
1: 99%-ban lány, egyedül vagyok itt most éppen.
0: Ó.
1: Igen.
0: Miért
1: igen.
0: Van ez?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, ezt én is felszoktam tenni, de egy-egy fiunk van, valahogy ez elég melós, és a fiúk valahogy ezt nem bírják ennyire, vagy nem szeretik annyira ezt a melós részt.
0: De hogy a lovakkal való foglalkozás, vagy itt a sport része az, ami esetleg megrettent?
1: Hát itt azt súgják a fülembe, hogy a lányok jobban terhelhetőek, de ezt szerintem nem támasztjuk annyira alá, de elfogadjuk most, mert ők az erősebbek.
0: Kisebb lovak is vannak, kicsik is jelentkezhetnek. Hány éves kortól ajánlod, hogy valaki lóra üljön?
1: 5 éves kortól ajánljuk, de egyébként nekünk is van egy 4 évesünk is, de ő is nagyon-nagyon aktív és hihetetlen, hogy mennyit fejlődött már itt 1-2 hónap alatt.
0: Mint Szabó lovastanya, milyen eredményeket értetek el? Mire vagy nagyon büszke?
1: Egy-egy versenyen voltunk már, de nyilván voltak kisebb eredményeink, és természetesen mindenre büszkék vagyunk, amit ideig elértünk. Nem könnyű fenntartani, 15 lovunk van. Hát nyilván itt minden napra megvan a napi program, egyébként minden nap lovaglunk, egyedül a vasárnap a pihenő, ez a lovaknak is, meg a gyerekeknek is, úgyhogy 6 napot lovagolunk egy héten.
0: Azért is kérdezem, hogyha esetleg önkénteseket vártok így nyár folyamán, hogyha valaki megismerni a lovastanyi életét, szeretne lovakkal foglalkozni, akkor van lehetőség erre?
1: Természetesen, most is vannak önkénteseink.
0: És mit vállalnak, vagy hogy kell jelentkezni?
1: Segítenek a csapatjátékokban, lovápolásokban, mindenfélében a kisebb gyerekeknek a rajz, színezés, vízhordás, bármiben is.
0: És akkor nincs megszabva, hogy mettől meddig, tehát hogyha valaki nyáron ráér és ott lenne a lovak közelében, akkor várjátok tárt karokkal?
1: Természetesen mindenkit várunk, igen.
0: Nagyon szuper. Lesz-e más program? Most a tábort említetted, de később lesz-e valami, ami hozzátok köthető?
1: Hát tervezünk még egy-egy versenyt. Én is itt fogadhajtásban, a hétvégén is Fehér megyében fogok menni. Próbálom még egy-egy vizsgát megcsinálni, hogy a következő versenyszámokra is alkalmasak legyünk. Uh-huh. Ilyeneket tervezünk még itt a nyára.
0: Azért a fogadhajtás elég látványos lehet.
1: Igen, ez most itt pont kettes fogadhajtásról beszélünk, az 2 ló. És itt egy baranya bajnokságról beszélünk, amit most éppen én vezetek. Itt egy ilyen 20 sejbapár van elhelyezve, megfelelő távolságra, és ezt egy 250 méter per perces teljesítménnyel kell végig haladni, úgyhogy van egy alapideje, úgyhogy nyilván ennek megfelelően kell menni, mert ha csak kicsúszol az alapidőből, akkor azt büntetik.
0: És akkor lovastanyák csapnak össze, vagy külön versenyzők, akik lovakkal foglalkoznak?
1: Hát nem mindenkit anya, de ilyen magánversenyzők, igen, akiknek van két lovuk és vállalják ezt a versenyzést, azok méregtetik ott meg magukat.
0: Mikor lesz legközelebb, mikor szurkolhatunk?
1: Július 18, Siklós.
0: Lesz ott egy nagyobb program, vagy ott kifejezetten akkor ez a verseny lesz?
1: Ott kifejezetten ez a verseny lesz, de egy közel 20 fogat fogja ott összemérni a tudását, erejét.
0: Nagyon jó. Még egy utolsó kérdés, ha már villányi program ajánló, akkor Villány környékéről egy kicsit. Merre szoktatok lovagolni? Egyáltalán ajánlod-e, hogy Villány környékén lóra pattanjunk?
1: Mindenképpen ajánlom, mert nagyon szép túraútvonalak vannak itt. Ugye nyilván itt a villányi szőlőhegyen, de itt nagyon szépek a határ is. Úgyhogy rengeteg ilyen túraútvonalunk van, úgyhogy tudunk menni egy, két, három, akár öt órát is.
0: Merre szoktatok leggyakrabban menni? Hol tűnik fel a csapat?
1: Van itt egy ilyen jakafalusi erdő, ami ilyen közel 150 hektár erdő, abba szoktunk barangolni, hogy ebben a nagy melegben az teljesen jó, és akkor a hegyen pedig át tudunk vágni, hogy a villányi szőlőhegyen jutunk ki, onnan akkor meglátogatunk egy hűvös pincét.
0: Örülök, hogy tudtunk beszélni, hát további sok sikert nektek. A villányi Szabó lovastanya tulajdonosával beszélgettem. Szabó Viktor volt a vendégem itt a Rádió 1-en. Szuper program akár a nyári időszakban. Fiataloknak, felnőtteknek, bárki lóra.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Megérkezett a nyár, kánikula van. Néha persze egy hűvösebb front vagy eső lehűti a levegőt, de csak rövid időre. Meleg lesz az elkövetkezendő napokban, hetekben is. Pont ezért beszélgetünk arról, mit tehetünk, hogy biztonságos legyen a közlekedés. Bertáni Wingert Erzsébet rendőr alezredest, a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság baleset megelőzési kiemelt fő előadóját kérdezem erről.
1: Szia Kristóf, köszöntöm a Rádió 1 hallgatóit. Mit tehetnek a közlekedők? Nagyon türelmetlenek az emberek ebben a felgyorsult világban, még így vakáció alatt is, amikor érezhetően kisebb a forgalom. Nagyok az elvárások, gyors a munkatempó, és a nyári meleg mindenkit megvisel valamilyen szinten. Legyen az gyalogos, kerékpáros vagy autós. A legfontosabb, hogy legyenek egymással türelmesebbek, tudomásul kell venni, hogy a közlekedés veszélyes üzem. Ott nem lehet sietni, nem lehet másra figyelni, mert nagyon hamar, pillanatok alatt megtörténik a baj, és sajnos akár az életünkbe is kerülhet. Nyári melegben sokkal nehezebb koncentrálni, tompulhatnak a reflexek, a mozdulatok kapkodóvá válhatnak, ennek ellenére lehet, hogy pont azt nem vesz észre a járművezető, amit kellene, egy gyalogost vagy egy kerékpárost, ez pedig végzetes lehet. Kérjük, hogy akik útra kelnek, indulás előtt alaposan szellőztessék át a gépjárművet, és a klímát ne állítsák a külső hőmérsékletnél lényegesen hidegebbre, hogy elkerüljék a szervezet megterhelését. Szeretném egy fontos dologra felhívni az autósok figyelmét. A tavaszi gumicserekor beállított abroncsnyomás a mostani hőségben könnyen veszélyforrássá válhat. Az 50-60 fokosra felhevült aszfalt hatására a gumiabroncsokban lévő levegő kitágul, így a nyomás jelentősen megemelkedik. Mi is így jártunk szolgálati autónkkal. Nézzük, miért veszélyes ez. Csökken a gumi tapadási felülete, megnő a fékút hossza, ezáltal drasztikusan emelkedik a ráfutásos balesetek kockázata. Ezért fontos rendszeresen ellenőrizni a guminyomást, kizárólag hideg abroncsokon, még az indulás előtt. Igazítsuk a nyomást a gyári értékekhez, hogy a fékek akkor is fogjanak, amikor a legnagyobb szükség van rájuk. Aki hosszabb útra indul, főként ha autópályán közlekedik és kisgyermek is van az autóban, nagyon fontos, hogy elegendő vizet, folyadékot vigyen magával, hiszen menet közben hosszú időt telhet el egy-egy benzinkútig, pihenőhelyig, de akár még torlódásra, baleset miatti terelésre is lehet számítani. Kérjük, hogy vezessenek a szokásosnál is nagyobb türelemmel, tartsanak biztonságos követési távolságot, és a fáradtságot, lankadó figyelmet tapasztalnak. Azonnal álljanak meg egy biztonságos helyen pihenni és felfrissülni, de soha még egyetlen percre se hagyjanak gyermeket vagy házi állatot az autóban, mert a jármű utastere életveszélyesen felforrósodhat.
0: Milyen a baleseti helyzet Baranyában? Melyek a legfőbb baleseti okok?
1: Folyamatosan értékeljük, elemezzük a bekövetkezett baleseteket. A legfőbb baleseti okok továbbra is a gyorshajtás, az elsőbségadás elmulasztása és a szabálytalan kanyarodás. Azt mindannyian látjuk az utakon, hogy folyamatosan nő a biciklisek és rolleresek száma. Viszont van egy nagyon jó hírem, az ittas állapotban okozott balesetek száma nálunk a felére esett vissza. Ebben persze rengeteg munka van, a rendőrség részéről a folyamatos ellenőrzések, a közlekedők részéről pedig a felelős, józan gondolkodás. Sajnos a védtelen közlekedők, a gyalogosok, kerékpárosok és rolleresek is sok esetben szabálytalankodnak, pedig őket nagyobb veszély fenyegeti. Ha nincs elsőbségük, várják meg, amíg szabad lesz az út előttük, ne kockáztassanak. Sokan közlekednek ketten-hárman is egy rolleren. Ez azért veszélyes, mert a rollert egy személyre tervezték. Több ember súlya alatt instabillá válik, és a fékút is megnő. Fontos, hogy közlekedés közben ne mobilozzanak, és ne tartsanak semmit a kezükben. Az úthibák is könnyen esést okozhatnak. Az is életmentő lehet, ha kiemelt figyelmet fordítanak a láthatóságukra. Viseljenek láthatósági mellényt lakott területen kívül, korlátozott látási viszonyok mellett, de főleg a gyerekeknek javasoljuk, hogy kerékpározáskor mindig, mindenhol legyen rajtuk feltűnő színű ruházat vagy láthatósági mellény, és persze sisak. A kerékpárral közlekedők ezen túlmenően lássák el bringáikat az előírt kötelező tartozékokkal, és ne induljanak el ittas állapotban. Az autósokat kérjük, hogy vigyázzanak a védtelen közlekedőkre. Kikerülésük, előzésük során tartsanak megfelelő oldaltávolságot. Lakott területen belül legalább 1 métert, azon kívül legalább 1,5 métert. Ahol nekik van elsőbségük, adják ezt meg részükre. Az autósoknak sajnos nem lehet elégszer elmondani, hogy mindig használják a biztonsági övet. Ez nem egyéni döntés kérdése, hanem kötelező. De ne a bírságtól félve tegyék ezt, hanem saját érdekükben. Ha csak egy személy nincs bekötve az autóban, a többiek élete is veszélyben van, hiszen egy nagyobb ütközés, borulás esetén a szabadon mozgó test össze-vissza csapódik az utastérben, és mindenkit letarolhat. És még egy nagyon fontos dolog, szemünk fényeit, a gyermekeket rögzítsék koruknak és testméretüknek megfelelő gyermekbiztonsági rendszerben. Mindig. Néhány méter megtétele esetén is. Váratlan helyzetek bármikor adódhatnak.
0: Sokan nyaralnak már, ha nyár, akkor vízpart, lehet az strand vagy természetes víz. Milyen alapvető szabályokat kell betartani, hogy ne érjen bennünket baj?
1: A legfontosabb az, hogy mindig csak a kijelölt helyen fürödjünk. Akik a Balatonnál, Velencei tónál, Fertőtónál vagy a Tiszatónál nyaralnak, fürdőznek és vízi közlekedési eszközöket használnak, fontos, hogy tisztában legyenek a viharjelzésekkel is, hiszen ezek a vízen, vízben lévőknek szólnak. Elsőfokú viharjelzés esetén a viharjelző percenként 45-öt villan. Ilyen esetben úszni, csónakkal és más vízi sporteszközzel a vízben tartózkodni csak a parttól számított 500 méteren belül szabad. Ebben az esetben 40-60 km/h szélre lehet számítani, amitől már fodrozódnak a hullámok. Másodfokú viharjelzés esetén a viharjelző berendezés percenként 90-szer villan fel. Ebben az esetben fürödni, valamint csónakkal és más vízi sporteszközzel közlekedni tilos. Az ilyen viharjelzés minden 60 km/h szélnél erősebb lökésre vonatkozik. Ilyenkor ki kell jönni a vízből, hiszen vihar esetén a Balaton is nagyon alattomos tud lenni. A csónakokat ki kell kötni. A nagyobb vitorlások csak megfelelő intézkedés mellett, vagy engedéllyel maradhatnak a tavon. Az igazán komoly, 100 km/h meghaladó szél a víz fölött azt eredményezi, hogy a látótávolság nullára csökken. Aki tud úszni, az is elveszíti a tájékozódó képességét.
0: Itt Baranyában, ha valaki lemegy a Dunapartra vagy a Drávára, ott fürödhet, úszhat?
1: Szabad vizekben csobbanni kizárólag a bóják által határolt, erre kijelölt területen belül szabad.

0: Tilos úszni.
1: Tilos fürdeni ott, ahol a tiltótábla jelzi, hiszen ott vízfelszín alatt lévő veszélyek leselkedhetnek ránk. Ezen kívül tilos fürdeni hajóútban, hidaknál, hajóállomásokon, vízi sporteszközök közlekedésére szolgáló pályák területén, valamint éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, kivéve, hogyha a vízfelület megvilágított, és itt is legfeljebb a mélyvíz határáig. Nagyon fontos, hogy ismeretlen mélységű vízbe tilos fejest ugrani. Számos gerincsérülés történt már sekély vízbe történt fejesugrás következtében. Tilos horgászni és állatot fürdetni a fürdőhely területén a fürdési szezonban. Ez alól kivételt képeznek a kutyastrandok, Baranya vármegyében például a Hirdi kutyastrand. A Balatonnál Fonyódon, Balatonföldváron, Keszthelyen és Tihanyban van kutyastrand, ahol fürödhetnek a négylábúak is. Ha csónakkal közlekedünk, tudni kell, hogy ez csak olyan személy vezetheti, aki elmúlt 14 éves, tud úszni, ismeri a vízterület sajátosságait, és tisztában van a hajózási szabályzat rendelkezéseivel. Szörfözni is ugyanezekkel a feltételekkel lehet.
0: Mit tegyünk, ha fürdőzés során valaki bajba kerül, matracon, szörfön elsodródik például?
1: Fontos, hogy maradjanak az eszközön, amíg a segítség megérkezik, és ne hagyják el azt. Ha elsodródnak, vagy viharba kerülnek, és van náluk telefon, azonnal hívják belföldön a rendőrséget a 112-es számon, és próbálják betájolni a helyzetüket a partvonal tereptárgyaihoz viszonyítva. Például egy nagyobb fa, feltűnő magas épületek, amelyek a vízből is láthatók. Akik a Balatonon bajba kerülnek, ingyenesen hívhatják a 1817-es balatoni vízi segélyhívó telefonszámot. Ha valaki ezt a számot tárcsázza, hívása közvetlenül a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság ügyeletén csörög. Ott pedig olyan szakemberek látnak el szolgálatot, akik jól ismerik a Balaton minden zegzugát, és nagy a gyakorlatuk abban, hogy azonosítsák, pontosan hol is tartózkodik, akinek segítségre van szüksége. Emellett látják a szolgálatot teljesítő hajók aktuális helyzetét is, így tudják, hogy baj esetén melyik ér oda leghamarabb. Van még egy nagyon fontos téma, amiről muszáj beszélni. Ez a fuldoklás, amiről sok tévképzet terjedt el. A vízbefulladás sokan könnyen észlelhető, feltűnő eseménynek gondolják, azonban ez az elképzelés téves. A fuldokló nem csapkod, nem kapálózik, nem csap zajt, pláne nem tud segítségért kiáltani. A fulladás az esetek többségében csendes és kifejezetten gyors, egy másik, közelben fürdőző ember számára lehet, hogy teljesen észrevehetetlen. A fuldokló nem tud integetni, a karok általában a víz alatt vannak, mivel az áldozat a víz lefelé nyomásával próbálja fenntartani magát. A teljes alámerülés fél perc leforgása alatt bekövetkezhet, gyors segítségre van szükség. Figyeljünk tehát a vízben a körülöttünk lévőkre, főként a gyerekekre, hiszen fontos, hogy mindenki hazaérjen.
0: Bertáni Wingert Erzsébet rendőr alezredes, köszönjük szépen, a Baranya vármegyei rendőr főkapitányság baleset megelőzési kiemelt fő előadóját hallottuk. Témánk volt a baleset megelőzés itt a Rádió 1.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Ha július, akkor villányban ismét rozéba borul a hétvége. Több ezer látogatót vár idén is a Villányi Rozé Fesztivál, ami már több mint egy évtizede a nyár egyik legnépszerűbb baranyai eseménye. Július 10 és 11-én nem csak a kiváló villányi rozékról szól a hétvége, azért koncertek, fantasztikus gasztró élmények is várják az érdeklődőket. Pénteken például érkezik a Bájelex és a Slep, valamint Regán Lili, Rádió 1-es DJ-nk. Szombaton pedig a BSV gondoskodik a buliról, hogy mivel készülnek még a szervezők, milyen újdonságok várják a látogatókat, és miért is érdemes idén Villány felé venni az irányt, azt vendégem fogja elárulni. A Villányi Rozé Fesztivál szervezőjét halljuk, Béni Gábor a vonalban.
3: Igazából a Rozé Fesztivált Villányban azért találtuk ki annak idején, hogy ősszel mindig voltak Villányban programok, és jöttek a turisták, hogy nyára is valamivel ide tudjuk csalogatni a Villány városába a borkedvelő közönséget, és akkor egy ilyen nyári fiatalos programnak indult, és mai napig ez így is van, a Rozé Fesztivál, és ez kiegészül különböző sportrendezvényekkel, aminek egyrészt tényleg egy igazi sportrendezvény, a Futabor neve elnevezésű futóverseny, aminek a nevezése már befejeződött, és közel 500 futó fog részt venni idén is ezen a futóversenyen, de ugye meg kell említeni itt az úgynevezett buli futást, ami egy rövid táv, egy 2,9 km, tehát cirka 3 km-es táv, ami közben 4 frissítőpontot is felállítunk, és jéghideg, rozéfröccsöt, illetve a kisebbeknek pedig málnaszörpöt tudunk kínálni a futás közben. Itt igazából inkább nem a gyorsaság számít, hanem kinek lesz a legötletesebb jelmeze, ki tud a legjobb csapatot vagy egyénibe jelmezt kitalálni, és ebben jelmezve végig futni ezt a távot. És ehhez a futáshoz ugye, hogy ne unatkozzanak a futók a kis kamionunkról, zenét is fogunk biztosítani, és végig kísérjük a futókat jó zenékkel is a futás során.
2: Kell, hogy rózsaszín része is legyen ennek? Mert hogy ilyenkor mindenki rózsaszínbe öltözik.
3: Így van, hát ez a fő dolog a jelmezeknek, hogy minden rózsaszínebbek legyenek ezek a jelmezek, és ez fogja majd a zsűri értékelni, hiszen a legötletesebb jelmezeket, ahogy eddig is minden évben, egy zsűri fogja majd kiválasztani, és értékes rozényereményeket lehet majd nyerni. És hogy még a sportnál maradjunk, idén kiegészül a programunk egy pilateszel is, 17 órakor szombaton a Villányi Művelődési Házba, Ruman Virág vezetésével egy rozé pilateszre is lesz lehetőség, mint off-program, illetve 16 órakor a szellemi vetélkedő keretében sakszimultán lesz Jeszenszky József sakkmester jelölt vezetésével. Úgyhogy ezek igazából az off programok, de térjük át az esti programokra is. Pénteken fog érkezni hozzá Bájalex, ők lesznek a fellépők 20-30-kor, utána pedig Regál Lili és Pixa fogja elfoglalni a színpadon a DJ pultokat, előtte és utána pedig DJ Pepére tudunk majd szórakozni, illetve ráhangolódni az estére. A szombati nap folyamán, ugye, ahogy mondtam, az off programokkal fogunk kezdeni a két futással, majd ezt az egész délelőtti programot egy habpartival délbe fogjuk lezárni. Ezután mindenki egy kis siestára vissza tud vonulni, felkészülni az estére, és 16 órakor nyitja meg a kapuit a szombat este. Ismét Pepével hangolódunk rá, majd 20-30-kor BSV, utána Lotfi Begyi és Wilcox fogja szórakoztatni majd a fesztiválra érkező fiatal közönséget.
2: Miért éppen a rozéra esett a választás? Miért Rozé Fesztivál? Van esetleg valami aktualitása?
3: Hát én úgy gondolom, hogy ebben nagy nyári melegben inkább mindenki könnyebben nyúl egy fehér borhoz, vagy egy rozéborhoz, mert ez egy aránylag hidegen fogyasztjuk, jobban frissít és üdít. Ezért is ebben az időszakban a rozét vettük korcső alá, és a rozéról neveztük el ezt a rendezvényt.
2: Fontos még a forgalomkorlátozásokról és a tömegközlekedésről beszélni. Ezzel kapcsolatban mire érdemes figyelni?
3: Pénteken is, tehát péntekről szombat hajnalra és szombatról vasárnap hajnalra is hajnali 1 órakor vonat indul vissza majd Pécsre.
2: Elzárt utak, amit az autósok vegyenek figyelembe?
3: Hát a futóverseny ideje alatt lesznek forgalomkorlátozások, amíg a futók beérkeznek, illetve szombat délután a pincesori rész kerül lezárásra.
2: Fontos info, érdemes lesz tehát a táblákat is figyelni. Köszönjük a részleteket, július 10-én és 11-én Villányban Rosé Fesztivált tartanak. Csak hogy még egy kicsit a programokról, 10-én pénteken DJ Pepe délután 6-tól ad egy hangolódó eseményt, aztán 8:30-tól By Alex és a Slep lépszínpadra, este 10:30-től Regán Lili, majd Pixa és DJ Pepe zárja a bulit. A szombati napon a színpadon DJ Pepe szintén hangol délután 4-től, aztán BSV koncert 9:30-től, este 10-től Lotfi Begi, majd éjfélkor Wilcox, hajnali 1:30-kor pedig szintén DJ Pepe áll majd a lemezjátszók mögé. Jól hangzik, emlékezetes lesz ez a nyári program. Addig viszont szólnak tovább a Rádió 1-es sikerdalok. Az esemény szervezőjét, Béni Gábort hallottuk itt a Rádió 1-en.

0: could break my heart. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Érdekes és fontos téma lesz a folytatásban, hiszen az úti patikáról beszélünk, hogy mit vigyünk magunkkal nyaralásra, utazásra, hosszabb útra, miért kulcskérdés egy megfelelő válogatás a várva várt nyári kikapcsolódáshoz, mi az, ami sokak szerint hasznos, de valójában nem is az, vagy pont kontraproduktív, mire és mivel készüljünk, akár a vízpartra, akár erdőbe megyünk, akár lazulós, akár aktív a kikapcsolódás. Erről beszélgetünk. Vonalban dr. Horváth Ádám, rezidens gyógyszerész, a Pécsi Tudomány Egyetem gyógyszerész-tudományi kar gyógyszerhatástani tanszékének munkatársa. Kezdjük akkor az úti patikával.
1: Hát úti patika alatt igazából azt érthetjük, amint ugye egy nyaralás, egy hosszabb utazás alkalmával ugye magunkkal viszünk, mint gyógyszerek, illetve nem csak gyógyszerek tartozhatnak bele igazából ebbe az úti patikába, hanem minden egyéb, ami nem gyógyszernek minősülő termék, de ugye esetenként alkalmazhatjuk. Ugye ami nagyon fontos szerintem, az az, hogyha ugye valaki rendszeresen szed gyógyszereket, azokat értelemszerűen mindig vigye magával, ugyanis ezeknek a beszerzése mondjuk egy külföldi utazás során ugye az nehézkes lehet, illetve hogyha ugye víz nélküli termékekre gondolunk például, akkor ami mindenképpen legyen nálunk, azok fájdalomcsillapítók, ha vannak gyerkőcök például a családban, akkor olyan formátumú gyógyszerek is legyenek nálunk, amik gyerekeknek használhatóak, például szirupok esetenként, ugye, ami gyerekeknek való, felnőtteknek külön választhatunk ugye gyógyszerformákat. Aztán amire érdemes gondolni, az például mondjuk egy hasmenésnek a megjelenése. Ugye erre is tudunk készítményeket választani a gyógyszertárban, ezzel is érdemes készülni. Akkor például napozáshoz való készítmények, különböző napvédőkrémek, amik mindenképpen legyenek nálunk, sebfertőtlenítő, ha valamilyen kisebb sérülés éri mondjuk a gyereket, vagy egy túrázás során az illetőt, ehhez ugye fertőtlenítőszerek, kötszerek, sebtapasz, mindenképpen érdemes, hogy legyen nálunk. Ugye arra is számíthatunk, hogyha például leégünk, akkor ugye valamilyen hűsítő, ilyen bőrregeneráló készítmény legyen igazából nálunk, ebből is nagyon sok fajta van, ilyen aloe vera tartalmú készítmények egyébként nagyon jók lesznek ebből a szempontból, úgyhogy egy egészen széles körben tudunk igazából mozogni, de talán ezek lesznek a legalapvető dolgok, amiket mindenképpen vigyünk magunkkal.
0: Általános kérdés például, ha egy gyerkőc megvágja a lábát, utána visszaengedhetjük a vízbe hosszabb ideig fürteni?
1: Ez attól függ egyébként, hogy mekkora sérülésről beszélünk, hogyha mondjuk ez egy kisebb vágás, vagy egy picike kis bőrsérülés, akkor ugye fertőtlenítés, és nyilván közvetlenül vissza ne menjen a vízbe, egyértelműen, viszont igazából utána, ha begyógyul gyakorlatilag az a kisebb, akkor utána szerintem egészen nyugodtan mehet egyébként a vízbe. Nyilván itt azért szempont az, hogy hol vagyunk, tehát például mondjuk egy tengerparton, ott azért a sós víz az lehet, hogy kellemetlenséget fog okozni, tehát erre is mindenképpen számolni kell.
0: Még sok-sok érdekesség, hasznos tanács. Hamarosan folytatjuk, hiszen vonalban dr. Horváth Ádám rezidens gyógyszerész, a Pécsi Tudomány Egyetem gyógyszerész-tudományi kar gyógyszerhatástani tanszékének munkatársa.
2: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.
3: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió

0: nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Témánk az egészség és a nyári időszak. Hasznos tanácsokkal, tippekkel lát el minket egy gyógyszerész. Mire figyeljünk például a kullancsok ellen. Dr. Horváth Ádám rezidens gyógyszerész a vonalban, a Pécsi Tudomány Egyetem gyógyszerész-tudományi kar gyógyszerhatástani tanszékének munkatársa. Beszéljünk egy kicsit a kullancsriasztó spréről. Ez akkor is jó, ha már rajtunk, sőt bennünk van a kullancs?
3: Nem, ezek általában ugye elriasztásra fognak egyébként szolgálni. Ugye jellemzően ilyen kellemetlen szagú komponenseket tartalmaznak egyébként, tehát hogy nem is jönnek úgymond a közelbe a kullancsok. Ha már bent van, akkor mindenképpen az eltávolítás az, ami segíteni fog.
2: Az allergia szokott még szóba kerülni, pláne a darás csípésnél. Ha valaki érzékeny erre, lehet, hogy nem is tud róla, de hogy egyáltalán mi a tünete annak, hogyha valaki allergiás rá, illetve mit tegyünk?
3: Ugye itt is az egészen enyhe tünetektől például a súlyos tünetekig tudunk egyébként gondolkozni. Ugye, hogyha valaki például tudja magáról, hogy ő érzékeny egyébként a daráscsípésre, vagy korábban átesett már daráscsípésen, amikor ugye ez a súlyos allergiás reakció, az úgynevezett anafilaxiás reakció alakul ki, akkor ő nagy valószínűséggel föl van már erre készülve. Ugye vannak erre specifikus gyógyszerek, ez az úgynevezett Anapen vagy Epipen névre hallgató kis toll készítmények lesznek egyébként, amik ennek a súlyos allergiás reakciónak a visszafordítására használhatóak. De azok a betegek, akik tisztában vannak vele, hogy ők így allergiásak, ők biztos, hogy vinni fognak magukkal ilyen készítményeket. Ugye abban az esetben, hogyha valaki nem tudja például magáról, ugye nem is fog tudni felkészülni megfelelően. Ugye a klasszikus tünetek a súlyos allergiás reakciónál az ugye nagy valószínűséggel légzési nehezítettség lesz, illetve ugye a garatgége régiónak a bedagadása, beödémásodása következik be ilyenkor, ami ugye fulladáshoz vezethet, tehát mindenképpen orvosi segítségre van ilyenkor szükség. Egyébként pedig, hogyha ugye nem ennyire súlyos mondjuk ez az allergiás reakció, történik egy csípés, nem feltétlen darás, bármilyen bogár igazából, de akár szúnyogcsípésnél is szoktuk mostanában már látni, hogy marad egy ilyen duzzanat gyakorlatilag a csípés helyén, ami bedagad, viszket, fáj. Ugye ennek például a tüneti csökkentésére valamilyen antihisztamin készítményt lehet esetleg javasolni a betegeknek.
2: Az akkor tévhit, ugye, hogy kálciummal segíthetünk magunkon esetleg egy csípés után?
3: Az tévhit szintén így van, hogy ugye a kálciumnak nincsen tudományosan igazolt hatása igazából az allergiás tüneteknek a csökkentésére. Ez egy régi történetre vezethető vissza, amikor volt egy kalcium szandoszten névre hallgató ilyen antihisztamin allergia ellenes gyógyszer. Ugye ez valamikor a 70-es évek környékén volt forgalomban. Viszont ugye ezt kivonták az újabb szerek előretörése miatt igazából, és ugye a patikákban még mindig elérhető ez a kalcium szandoz névre hallgató pezsgő tabletta, és valószínűleg ennek a kettőnek az összekombinálásából jött egyébként a kálciumnak a használata, de nincs tudományosan igazolt hatása semmiképpen a kálciumnak.
2: Érdekes. Hova kell menni, ha valaki megnézni egyáltalán allergiás-e?
3: Hát, hogyha valaki például tapasztalja ilyenkor már a tüneteket, akkor érdemes egyébként elmenni egy allergia vizsgálatra. Ugye por, pollenekre, állatszőrre, nagyon sokféle dologra lehetünk egyébként allergiásak. Ugye egy egyszerű ilyen bőrtesztel egyébként nagyon sokféle allergénre meg tudják vizsgálni egyébként az embert. És ugye nyilván ilyenkor kiderül, hogy mi az, amire allergiásak vagyunk esetenként, ugye akkor azokat a faktorokat megpróbáljuk eliminálni, kivédeni gyakorlatilag. Bár ugye ami ilyenkor nehézség, hogyha valamilyen porra vagy pollenre lesz például allergiás az ember, akkor ugye egy kirándulás alkalmával ezeket nehezen fogjuk tudni kiküszöbölni, de ilyenkor jön be ugye a megelőző kezelés, ugye a gyógyszeres terápia, amivel viszont a tüneteket fogjuk tudni csökkenteni.
2: Rengeteg információ. Nagyon szépen köszönjük a hasznos tanácsokat, tippeket. Vendégem volt dr. Horváth Ádám, rezidens gyógyszerész, a Pécsi Tudomány Egyetem gyógyszerész-tudományi kar gyógyszerhatástani tanszékének munkatársa. Itt a Rádió 1-en.
0: Villányi mozaik a Rádió 1-en.
2: Ennyi fért a mai műsorba. Témáink még egyszer egy-egy mondatban. Szó volt egy villányi lovas tanyáról, hiszen nyáron sokan szeretnének lóra pattanni, kezdőknek, haladóknak biztosítják a tanítást, és a fogadversenyekről is beszélgettünk. Emellett rendőri tanácsokat is kaptunk, mit tegyünk, hogy biztonságos legyen a közlekedés. Ebben a hőségben sajnos lankad a figyelmünk, erről beszélgettünk. Nem sokára ismét Rozé Fesztivál lesz Villányban, több mint 10 éve tartották meg az első bulit. Sztár fellépők, számos off-program várja a helyieket és a résztvevőket, a szervezővel beszélgettem erről. És hasznos tanácsokat kaptunk az egészségünkkel kapcsolatban is, miket pakoljunk be például az úti patikába. Orvosi jó tanácsokat hallhattunk. Villányi Mozaik magazin műsor legközelebb jövő héten szombaton, délután 1 óra 5 perctől szól majd a Rádió 1-en. Addig is vissza a slágerekhez, Molnár Kristófot hallottam.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Hát,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
3: Strandfesztivál nyitónap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
0: Reklámot hallottak.
4: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
5: A Nemzetébresztő a legnagyobb magyar történelmi lovas rock musical július 9-én Orfűn a lovaspályán. Egy szenvedélyes, megrendítő és mai történet arról az emberről, aki nem csak a hazáját akarta felrázni, hanem önmagát is. Széchenyi István alakja ebben az előadásban nem történelmi távolság, hanem húsvér ember, vívódó, bátor, esendő és mégis felemelő. A darab megmutatja, mit jelent magyarnak lenni. Jegyek kaphatók a morovecprodukció.hu oldalon. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton idén is. Megtartják az ország legrózsaszínűbb turisztikai eseményét, amely a Rozébor karakteréhez illő fiatalos, lendületes programokkal, Rozé Maraton bulifutással, koncertekkel, széles gasztronómiai kínálattal várja a bor városába érkezőket. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton július 10 és 11 között. Infók a város honlapján. A Nemzeti Lovas Színház az Unikornis legendája című látványos musicaljével érkezik Bikarra, az Élménybirtokra. Július 11-én kétszer 50 perc izgalom és lenyűgöző látvány vár. Lovak, káprázatos jelmezek és egy történet a hitről és a csodáról. Részletek élménybirtok.hu. A Pécsi Cinema Cityben megtekinthető a Vaiana kalandfilm, a Toy Story 5. része animációs film, a Szürke Zóna, a Minionok és Szörnyek számos időpontban, de látható Michael Jackson önéletrajzi zenés filmje, a Supergirl újdonság, a Meghívás vígjáték, az Ördög Prátát visel második része, a Mandalori és Grogu, a Hogyan tudnék élni nélküled magyar zenés vígjáték, de Vásznon a Leleplezés napja sci-fi, a Zongora hangoló thriller, a Backrooms hátsó szobák horror, a Megszállottság, vagy éppen a horrorra akadva legújabb része. Leírások, részletek a Cinema City weboldalán.
4: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
6: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió egyet. Köszönjük!
4: Köszönjük!
0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
6: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, 3 órától pedig az 50 aktuális legmenőbb Rádió 1-es zene. Györke Attila indítja a Rádió 1 top 50-et, és Jutka kérdezi tőlem, hogy 13.44-kor mi szólt. Jutka, megnéztem neked Loi Gett, aki ezt nagyon-nagyon sokan szeretik. 5 órától Cookie Mix-el és a nyárra való tekintettel Summer Edition 2 órán át. Ugye a live mix is megújult, és a hétvége is, 7 órától pedig jön majd az élő kívánság műsor.

Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy. Hamarosan például a Grammy-díjas német DJ producer Purple Disco Machine, akinek az apukája annak idején a berlini fal leomlása előtt Budapestről szerezte be a Bakelit lemezeit, és mutatta meg azokat a gyerekének, a kis Tino Pionteknek. A manchesteri szintipop elektropop zenei duo a Hertz klasszikusát gondolta újra, és készített belőle egy elképesztő jó remixet. Wonderful Life jön nem sokára.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajbánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

És uraim, a Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét. Maradj sokáig!

0: Kristín Balázs eddigi legnagyobb partiján.
1: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. You shot me, then you caught me, I'm like, yeah,

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Miley Cyrus dala után közlekedési információk a Rádió 1-en. Történt egy baleset korábban az M1-es autópályán, és erről most Enikő is írt. Két autó összeütközött sajnos a terelésben Budapest felé Biatorbágynál. Több kilométeres a torlódás, ez a 17-es kilométernél van a külső sávban. Balesetmentes közlekedés mindenkinek! És a tökéletes autóvezetős zenét már hozom is, Kashmir, de érkezik Eva Max, Hypaton, Sam Smith, aztán jön a Top 50-es listánk is.

0: Rádió 1-en a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Hát ez az a hétvége, amikor nagyon sok mindenről Taylor Swift neve jut eszünkbe. Ugye pénteken volt az esküvője, és hogy azt mondom, hogy Calvin Harris és Rihanna This Is What She Came For daláról is az énekesnő jut eszembe. Hát az nem véletlen, mert hogy ő a társszerzője a dalnak. De az az érdekesség, hogy álnéven szerepelt társszerzőként Nils Sjöberg néven, ugyanis nem akarta, hogy a párkapcsolata elterelje a figyelmet a zenéről. Hát milyen nagyvonalú. Calvin Harrisnek kevésbé volt nagyvonalú, mert amikor megjelent a dal 2016-ban, a megjelenés után volt egy rádiós interjú Ryan Seacrest és Calvin Harris között, és megkérdezték Calvin Harrist, hogy tervez-e közös munkát a barátnőjével, és akkor azt mondta Calvin Harris, hogy tudod, még csak nem is beszéltünk erről, de nem igazán látom, hogy ez megtörténne. Na, ezen annyira bepöccent Taylor Swift és a menedzsmentje, hogy azonnal elmesélték a sztorit, hogy hát bizony, ez a dal Taylor Swift szellemi terméke. Így viszont garantáltan megtudta az egész világ. Ezt azon most jön a This Is What She Came For, aztán pedig a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Én Kismerti voltam, további szuper jó

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Vár a Lidl! Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
6: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
0: Reklámot hallottak.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
7: A Nemzetébresztő a legnagyobb magyar történelmi lovas rock musical július 9-én Orfűn a lovaspályán. Egy szenvedélyes, megrendítő és mai történet arról az emberről, aki nem csak a hazáját akarta felrázni, hanem önmagát is. Széchenyi István alakja ebben az előadásban nem történelmi távolság, hanem húsvér ember, vívódó, bátor, esendő és mégis felemelő. A darab megmutatja, mit jelent magyarnak lenni. Jegyek kaphatók a morovecprodukció.hu oldalon. A Pécsi Cinema Cityben megtekinthető a Vaiana Coland film, a Toy Story 5. része animációs film, a Szürke Zóna, a Minyonok és Szörnyek számos időpontban, de látható Michael Jackson önéletrajzi zenés filmje, a Supergirl újdonság, a Meghívás vígjáték, az Ördög Prádát visel második része, a Mandalori és Grogu, a Hogyan tudnék élni nélküled magyar zenés vígjáték, de Vásznon a Leleplezés napja sci-fi, a Zongora hangoló thriller, a Backrooms hátsó szobák horror, a Megszállottság, vagy éppen a horrorra akadva legújabb része. Leírások, részletek a Cinema City weboldalán. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton idén is. Megtartják az ország legrózsaszínűbb turisztikai eseményét, amely a Rozébor karakteréhez illő fiatalos, lendületes programokkal, Rozé Maraton bulifutással, koncertekkel, széles gasztronómiai kínálattal várja a bor városába érkezőket. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton július 10 és 11 között. Infók a város honlapján. A Nemzeti Lovas Színház az Unicorn is legendája című látványos musicaljével érkezik Bikarra, az Élménybirtokra. Július 11-én kétszer 50 perc izgalom és lenyűgöző látvány vár. Lovak, káprázatos jelmezek és egy történet a hitről és a csodáról. Részletek élménybirtok.hu.
8: Ez volt a
1: Rádió 1 napi ajánló.
9: Az új kollégái már várják.
10: Állásajánlatok a Rádió 1-en.
11: Magas szinten tárgyalsz és új kihívást keresel? Csatlakozz az Alda Holdinghoz területi képviselőként. Versenyképes alapbérrel plusz teljesítmény arányos jutalékrendszerrel, profi eszközökkel várunk. Ha dolgoztál már értékesítésben és rendelkezel piaci ismeretekkel a nyilászáró és árnyékolás technika terén, akkor jelentkezz! Ha fontos számodra a siker, várunk az aldaholding.hu/karrier oldalon.
8: Ajándék repeta akár olasz utazással. Júliusban rendelj kétszer a Bellozzo abban, és a harmadik főételre a vendégünk vagy. Sőt, ezzel esélyed nyílik arra is, hogy megnyerj egy felejthetetlen kétszemélyes olaszországi utazást. Látogass el a Bellozzo weboldalára a részletekért. Bellozzo pasta pizza vita.
0: Reklámot hallottál.
10: Kiválogattuk a slágerek legjavát. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: És most.
0: Rádió 1.
10: Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
0: Rádió 1.

a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, szép hétvégét, Györke Attila a stúdióban. Az idei nyarunk is a Rádió 1 zeneivel teljes, és mutatnám, hogy 2026, 27. hetén mely dalok lettek a sereghajtók. 50. Ray Daltontól a Do It Again. A 49. David Guetta, Alesso, Never Going Home Tonight. Dua Lipa, Training Season, a 48. A 47. helyen

0: Rádió egy top 50. A 44.
1: David a Smile, Lady Gaga-val és azzal a Bruno Mars-szal, aki az európai turnéján ezt a dalt is előadja.

Ez a Top 50 Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvenceivel. 44. volt ugye Lady Gaga-tól Bruno Mars-tól a Die With A Smile. A pop balladát Alok és Eva Max közös dala követi. Car Keys, 43. Is 42. lett Katy Perry és a Lifetimes.

0: 108 a 41. helyen szólt. Sigala, Jackson, Riptide, 40.
1: Rádió 1 Top 50, a 39.
0: A Loose Control, Teddy Swims következik, aki hangi adottságai, valamint a vele született tehetsége miatt már egészen fiatalon vágyott a sikerre. A globális népszerűség 30 éves kora felett érte, de azt mondta, hogy így utólag nem is bánja ezt. Most, hogy belecsöppent, pontosan látja, hogy a fiatal önmaga teljesen kisiklott volna. Nem is érti, hogy a fiatalabb sztárok, például Benson Boone, akit nagyon kedvel, hogy birkóznak meg a korai hírnevű. Teddy Swims Lose Control, a 39.

0: Max Warren és az Ordinary a 36.
1: Rádió egy top 50, a 35.
0: A Dracula, Tame Impalától, ami a népszerűségét a közösségi médiának köszönheti, vagy például olyan videójátéknak, mint a Forza Horizon 6, mert hogy autóversenyzés közben erre a dalra is lehet nyomni a gázpedált, vagy hát a kontrollert. A Tame Impala egy ausztrál együttes, mondjuk ez sem hagyományos értelemben értendő, mert hogy a zseniális ausztrál énekes producer Kevin Parker egy személyes projektjéről van szó, de a színpadon őt állandó zenészt a kíséri őt. Tame Impala, Dracula, nálunk Jenny és Boys Noise remixben szól a Rádió 1-en, a 35.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1-en a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 Top 50. A 31.

Itt a Rádió 1-en, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy, jön most egy nagyobb visszaszámlálás. Tame Impala trendi Drakuláját a 34. helyen Kygo, Ava Max és a Whatever követi.

0: Kygo, One Republic, Chasing Paradise, 30. I'm chasing paradise with you.
1: Rádió egy top 50, a 29.
0: A Hug Yourself, Kamrad következik egy vidám szakítós dallal, viszont azt tudni kell, hogy a dal történetét nem valamelyik saját szakítása ihlette. Ő egyébként köszöni szépen, szuper jól megvan, több mint egy évtizede ugyanabban a kapcsolatban él, viszont két nagyon közeli barátja nehéz szakítását figyelte végig, azokból a beszélgetésekből született a dal. Sokan azt hitték, hogy a saját magánéletéről énekel, pedig nem. Comrades, hug yourself, a 29.

0: Rádió 1, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Nemrég énekelt ugye Camerade, a Hug Yourself-től a 29. volt, 28. lett Matt Sassari-tól az It Feels So Good. Rehab Ina, Rock My Body 27. Lado-tól a Larry pedig a 26.
1: Rádió 1 Top 50, a 25.
0: Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, és hogyha picit OneRepublic-os beütést is felfedeznénk benne, az nem a véletlen műve, a dalszerzők között ott van Ryan Tedder neve is, ő a OneRepublic énekese, aktív dalszerző, korábban Adele-től Taylor Swift-ig rengeteg világsztárnak írt slágereket, nem csak saját magának. A Save Me Tonight ezen a héten a 25.

0: ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A Top 50-ben minden hétvégén Európa, Amerika és Magyarország kedvencei szólnak. A Rádió 1 legjátszottabb dala, és már a legszebb helyezések érkeznek. Az információk után a 24. helyen Teddy Swims énekel The Door.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajpánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását. Itt az

És uraim, a Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét. Maradj sokáig!

0: Estin Balázs eddigi legnagyobb partiján.
1: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió 1-en keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
5: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenneld be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
6: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
2: Reklámot hallottak.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy.
0: Rádió 1!
1: A 24.

igazi visszaszámlálás. Rádió 1 Top 50. A legjobb igazi mai slágerek egy helyen, a Rádió 1-en. Minden hétvégén. Rádió 1 Top 50. A 23.

0: Kívánok mindenkinek, én Györke Attila vagyok. Cyril a 23. helyen zenélt, ez volt a Stumbling In. 22. a Fastboy és a Good Life.
1: Rádió egy top 50, a 21.
0: Where is my husband? Ray következik. Egy hete volt a Bet Awards, ahol az afroamerikai és más kisebbségi kultúra képviselői díjazzák, de nem csak zenészeket, hanem sportolókat, színészeket is, és olyan meghívottak lépnek fel, mint Ray, az angol énekesnő, édesanyja révén gánai svájci származású. És bár Ray-t sokan a pop és elektronikus lágerei miatt ismerik, a zenei neveltetése a fekete kultúrában gyökeredzik, gyermekként templomi kórusokban énekelt, a zenei stílusát pedig alapjaiban határozta meg az R&B, a jazz, a soul, a gospel, a legújabb lemezén ez be is mutatja. Erről következik most a Where is my husband, ami a 21.

0: egy top 50. A 18.
1: A Bambolé Alex Kenji-től, aki Olaszországból így a fesztivál szezonra felfutatott egy ízig-véri klubzenét. Aki szereti a lüktető táncolható

0: Rádió egy top 50. A 15.
1: A Stay a Little Longer. Joe Corey érkezik, az angol DJ producer, aki több interjúban is elmondta, hogy amikor zenét ír, gyakran elképzeli, hogyan fog megszólalni az egy nyári fesztiválon vagy egy tengerparti buliban. Szóval, míg pár perccel ezelőtt Bamboléban meghallgattunk egy ízig-vérig nyári klubhimnuszt, akkor tessék, itt van egy nyári fesztivál himnusz, a Stay a Little Longer, mert hogy itt is az volt a cél, hogy az első refrén után mindenki együtt énekelje, szabadtéren, jó hangosan. Joe Corey, Galantis, Stay a Little Longer. A héten már a 15.
2: Hi, I'm Joe Corey, and you're listening to Radio 1.

Itt a Rádió 1, ez a Top 50 egy kis visszaszámlálással. Nagyjából 10 perccel ezelőtt meghallgattuk Jokeri és a Galantis közös dalát Stay a Little Longer, az a 15. volt. 14. Accent, Sarah, Misha Miller és a Don't Leave. 13. Martin Garrix és a Butterflies. 12. Kamrad, Be Mine.

0: 11 top 50. A 11.
1: Taylor Swift újdonsága, az Opel Light a folytatásban. Hatalmas sikereket ért már el vele. Egyszerre tarolta a streaminget, a digitális letöltéseket és a fizikai eladásokat. Amerikában a 14. lista vezető helyét szerezte meg vele a Hot 100-ban. Angliában is number one lett. Ráadásul Angliában akkora volt az őrület a legutóbbi Taylor Swift album megjelenésekor, hogy a hivatalos slágerlista első 3 helyén is az ő dala állt. A The Fate of Ophelia, az Elizabeth Taylor és az Opel Light. Ez utóbbi ezen a héten a 11.

Itt a Rádió Egyen a Top 50-ben most stílusváltunk, és szemfeltel folytatom, aki szerint egy DJ pontosan olyan, mint bármelyik termék, amit leveszünk a bolti polcokról. Nagyon fontos, hogy ki tudjon tűnni valaki a tömegből, a többi áru közül, mert 2026-ra már rengeteg tucat termék árasztotta el a piacot. A hallgatóknak tehát pontosan tudniuk kell, hogy az adott DJ-től, producertől mit kapnak. Na hát kérem szépen tőle igazi nyári fesztivál és bulizós dalokat, mert bármikor, amikor kijön tőle egy zene, az olyan hangulat,

/ Faithless New Religion. Loi, Get Lucky, a hetedik. Samfeld, Hard Like Mine, a hatodik. Az olasz DJ Hypaton, Norma J. Martin és az Out of My Head.

Sirántól az Azizám, a harmadik. Második Purple Disco Machine, Hurts.

0: Top 50. Az első.
1: Taylor Swift és a The Fate of Ophelia megnyerte ezen a héten a Rádió 1 Top 50-et, teljesen megérdemelten eljutott a csúcsra ez a dal. Aki a teljes listát átböngészné, megteheti a weboldalunkon a radio1.hu-n, friss Top 50 pedig pont egy hét múlva itt a Rádió 1-en. Hölgyeim és uraim, ez a heti első helyezett!

0: termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A nyár egyik legkülönlegesebb Mercedes-Benz élménye megérkezett a Balaton partjára. A Mercedes-Benz Stúdió Budapest most a balatonfüredi vitorlás kikötőben várja, exkluzív tesztvezetésekkel, sunset hangulattal és a márka legújabb modelljeivel. Vezetési élmények, akusztikus estek és balatoni nyári pillanatok. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos foterre, és 50-70% kedvezményt számos fekvőbetétre. Vásárolj a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
5: Premier Outlet Budapest.
6: Világmárkák, világra szóló áron.
7: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH100 két személyes kempingsátrat 9.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron.
0: Reklámot hallottak.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Mi vár ránk az Árkádban július 11-én szombaton?
11: Közös kaland?
10: Igen!
11: Játék?
10: Igen!
11: Csak igazi mai slágerek?
10: Igen, igen, igen!
12: Igen! Igen!
10: Gyere el te is az Árkádba július 11-én szombaton, találkozz Blueyval, Bingóval és Molnár Kristóffal, aki élő kívánság műsorral és a Rádió 1 igazi mai slágereivel vár téged 12 és 14 óra között.
11: Könyv számot játssz a kedvenceiddel, és hallgasd a legjobb zenéket a Rádió 1-en.
10: Július 11-e szombat, déli 12 óra. Árkád, Rádió 1 kitelepülés.
13: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
14: irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Peach Café, Peach, Széchenyi tér 1.
15: Ha nyár, akkor Zalakaros. Ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a Zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lily, valamint a pörgős elektronikus hangzás mestere Newick. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a Zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb buliába!
16: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba? Streaming csatornákat néz? Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
17: Az új kollégái már várják.
12: állásajánlatok a Rádió 1-en.
17: Magas szinten tárgyalsz és új kihívást keresel? Csatlakozz az Alda Holdinghoz területi képviselőként. Versenyképes alapbérrel plusz teljesítmény arányos jutalékrendszerrel, profi eszközökkel várunk. Ha dolgoztál már értékesítésben és rendelkezel piaci ismeretekkel a nyílászáró és árnyékolás technika terén, akkor jelentkezz! Ha fontos számodra a siker, várunk az aldaholding.hu/karrier oldalon.
12: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy.

0: Csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

Ez itt a Rádió 88, ez Ima is legyen, egy After Party Show, Summer Edition. Ez a Szent Jó 19 óraig mixeleg.

Batyánál. Szeretnék valami pörgős zenét kérni Lilával és Matyival ezekre az unalmas percekre, a többi sorstársnak pedig kitartást kívánunk!

JBMC és Mondjan to Back Me, de ez egy új remix. Sajnos nem én csináltam, pedig jó lett volna. Van egy jó hírem, lennök fiúk, 15 percig nem beszélek, csak zene. After Party Show Summer Edition, Enjoy Feeling!

kívülást kívánok neked, jó? Jó van, hát 17 óra múlt, 42 perccel. Hát játszom az új dalunk közösen, Kánerrel, a jó barátom. Ültünk több napon keresztül, és próbáltunk nektek kreálni valami jót, pláne nyáron. Hát ez lett. Fire az a szám címe, szóval itt van egy legújabb Cookie, azaz én és Káner. Fire, itt a Rádió 1-en.

0: Magyarországon edition, magyarul. Még egy órán keresztül mixerek nektek az igazi mai slágereket. És kivel találkozunk egy kis szünet után, azt is elárulom. Jön Accent, Don't Leave!
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajbánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

uraim! A Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét. Maradj soká!

0: eddigi legnagyobb partiján. Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Mi vár ránk az Árkádban július 11-én szombaton?
3: Közös kaland?
2: Igen!
3: Játék?
2: Igen!
3: Csak igazi mai slágerek?
2: Igen, igen, igen!
4: Igen! Igen!
2: Gyere el te is az Árkádba július 11-én szombaton, találkozz Blueyval, Bingóval és Molnár Kristóffal, aki élő kívánság műsorral és a Rádió egy igazi mai slágereivel vár téged 12 és 14 óra között.
3: Küldj számot, játssz a kedvenceiddel, és hallgasd a legjobb zenéket a Rádió Egyen.
2: Július 11-e szombat, déli 12 óra. Árkád, Rádió Egy kitelepülés.
5: Svájci precizitás minden egyes csészében.
2: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
5: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
2: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
5: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
0: Az új kollégái már várják. Állásajánlatok a Rádió Egyen.
6: Dolgozz az Alda Holdingnál. Nyílászáró összeszerelő munkatársat keresünk, akár azonnali kezdéssel. Kiemelt bérezéssel, bejárási támogatással és hosszú távú munkalehetőséggel várunk, ha van tapasztalatod nyílászáró szerelésben, vagy ha jó műszaki érzéked van. Jelentkezz az aldaholding.hu per karrier oldalon.
3: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic? Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
7: Ha nyár, akkor Zalakaros. Ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a Zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lili, valamint a pörgős elektronikus hangzás mestere Newick. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a Zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb buliába.
0: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus

Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

Ez így van, a fiúk, egészen 19 óraig mixelek nektek az igazi mai slágereket, még szakítás nélkül. Ahogy mondtam, érkezik Accent és Don't Leave. Nyugaton lehet üzenni bármit, SMS-en, Viberen 0620-311-111-re. Sőt, bekapcsoltunk újra a webcam, tudok lenni engem dolgozni élőben a www.radio1.hu vagy a Radio 1 YouTube live csatorna, jó? Annyi mindent elmondtam, hogy jöjjön az isteni Accent, Don't Leave. Egészen 19 óraig, bulizunk tovább itt a Rádió 1-en!

Még egyszer hangsúlyozom, egészen 19 óraig mixelek nektek az igazi imáslágereket. Hát igen, After Party Show Summer Edition. Annyira Summer Edition, érkezik egy igazi nyári feeling. Ő a kedvenc DJ-m, és köszönöm. Hüzsel, itt kell mondani, hüzsel. Jön Jamaican, ez a szám címe. Hát, szerintem egy pár év múlva előzni fog David Guetta-ba, mondjuk, van egy közös munka, bizony. Van egy David Guetta és Hüzsel új szám. Ez még nem az, ez a sima Hüzsel, és nem velem ez a baj. Jamaican, vigyázzatok magatokra, esetleg úton vagytok, tessék vezetni nagyon óvatosan, jó? Na, mixelek nektek, hopp!

Ez itt a Radio 88, az ima is legjár megy, az egyik üzenikét szól, Cookie, isteni a mai mixet, csak itt tovább, nagyon szépen köszönöm. Hoppa, egy kis újdonság érkezik, és eljött az az idő, hogy egy picit pörögünk, jó? Gyorsítani fogom a tempót, figyelj, így kezdődik, hoppa, a legújabb Fisher, és a szám címe Rain.

Hivatalosan, és ha bármilyen közlekedési infó lenne, nyugodtan lehet írni nekem egy SMS a Weber üzenet a 0620-311-111-re. De úgy mondtam, legújabb fiche a Rain, ez az egyik kedvencem. Hangja maximálisan!

c'est un radio show qui gazima ish la garmej az edu que chemek izolo et sol az skuki kam si a koki kish fele chegem nek ulenek valami pörgös számot itt a kakas pörkölt mellé mindig teged hallgatunk. Ó, jó kis főzecskés, tényleg. Viber is van, szakú ki, nagyon jó, a két órás mixeid, számot szeretnék kenni, küldöm neked, kedves családodnak, köszönöm. És a francia labdarúgó válogatottnak köszönöm a beolvasod, üdv Attila!

0: دي مش تشيك كابشولني 8 مشوط مودم كينيرت فيغري لوكلير امارونشون يركزيك مارتين جيريكس بدرفلاي
1: Sorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai

0: A férjem úgy bukott le, hogy SMS-ben megköszönte nekem az előző éjszakát. Nem baj, csak én anyáméknál voltam a gyerekekkel. A hülye, a hülye.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger.

0: Adatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek, a legjobb.

vissza. Oj, de jó! Egészen 19 óraig ne tessék csinálni semmit, csak érvezni azt a jó kis mixet, jó? Oké, és ha bármilyen üzenet lenne, nyugodtan lehet írogatni nekem a 0620-3-111-111-re, Viberen vagy SMS-en, jó? De úgy mondtam, jöjjön Martin Garrix, Butterflies, itt a Rádió 1-en, hangjön a maximálisan, a buli folytatódik.

Ez itt a Rádió Egy Jomcsoki, ez ima is legjár megy, az egyik SMS-it szól. Szia Kuki, a paromnak szeretnék egy zenét különi, üzenem neki, hogy nagyon szeretem, és hogy 6 nap múlva irány Rodosz!

One more tat cookie. Another. 54. 6, 7. Five, four. Talk to you. Derion szeretjük. Nagyon. Hangere maximálisan. Bulizunk tovább itt a rádió egyen. Allez hop.

Gyanúsak igazi, ma is legjár megy. Lányok, fiúk, 18 óra múlt, 52 perccel. Nem sokára vége az After Party Show Summer Edition. De Summer Edition mit jelent? Nyár, ugye? Hát akkor hőrém is soraim. Irány Brazília! Olé! Egy kis cookie meglepetés a végé fele. Jó lesz? Ha? Nem sokára élő kívánság műsor. Lehet kezdeni, gondolkodni, vajon mit fogok kenni tőlem egy órán keresztül. Igen, 19-20 óraig, oké? Okay? Én úgy mondtam most, irány Brazília. Ajj, találkozunk Rafinha-val, vagy Neymar-al, Marquinhos. Obrigado! Hoppa, bulizunk tovább. Figyelj, ez isteni lesz.

0: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenned be Lidl Plusz kártyát, és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre, vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
6: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH100 két személyes kempingsátrat 9.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron!
7: Strandfesztivál nyitó nap! Robin Schulz! Purple Disco Machine! Timmy Trumpet! Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
8: És a döntő pillanat.
9: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
0: Gól! Reklámot hallottak.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy. Miért?

0: reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az igazi

0: Franciu o Rádiu Egyen.
1: A vonal túlsó végén Kamilla. Szerbusz, Kamilla, hogy vagy?
2: Szia, Kuki. Jól, nagyon jól.
1: Mit jól csináltál már, szabad tudni?
2: Látogatóba voltam a páromnál.
1: Jól sikerült, jó volt?
2: Mondhatjuk, hogy jó volt, igen.
1: Mondhatjuk, ez mit jelent ez, Kamilla?
2: Hát várjuk haza, hogy gyógyuljon, ennyi.
1: Ja, jó, oké, értem. Na, Bibi Rexa, Fitless, New Religion, kinek szeretnéd küldeni, kinek szóljon?
2: Hát a páromnak mindenképpen, a lányomnak, mert ő most vár haza engem, úgyhogy szerintem mire hazaérek, pont meg tudjuk, hogy hallgatni.
1: Igen?
2: Aztán így ennyi, nem mondok ennyi. Amit nem lehet, de egyébként aki bulizni szeretne, akkor azt hallgassa.
1: Mindenkinek, aki szereti.
2: Mindenkinek,
1: nem lehet
2: mondani.
1: Velem igen, jó van, rendben, köszönöm szépen a telefonát, és kellemes estét, ciao,
2: szia.
1: Fitless, Bibi Rexa, New Religion, újdonság érkezik nálunk, imádunk.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lenok fiúk, remélem, hogy jól vagytok. Kávon a túlsó végén kit köszöntsünk.
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de...
1: Kicsit faradt a hangod, úgy tűnik.
2: Ja.
1: Mi történt?
2: Éjszakai lumpolás volt, és még nem hevertem ki.
1: Ahogyok nem egyedül, tegnap zenéltem Ráckevén, és jó kis buli volt.
2: Van az úgy.
1: Van. Jó volt
2: jártam
1: a közönség.
2: Jártam arra egy részét, láttam. Igen.
1: Ja, ott voltál? Voltál? Tényleg? Jaj, de jó.
2: Ott is, oké.
1: Parti játsza van a túlsó végén, hődém is soraim. Mindenhol megy. Minden klubfesztivál ott van egy nap alatt, vagy egy este alatt, Monsieur Viktor. Na, kértel tőlem Alex Kenji Bambolé, egy jó kis pörgős latin muzsika, kinek szóljon?
2: Igen, az jó, arra fel lehet kelni. Minden fáradt álmos másnaposnak.
1: Jó, oké, rendben. Hát jó, oké. Menj el aludni, jó? Jó, köszönöm a telefonáltál. Jó éjszakát.
2: Sziasztok.
1: Hello. Hú, de fáradt volt a hangja tényleg. Allez, pörögünk újra. Alex Kenji, Bambolé, imádom. Itt a Rádió Egyen.
0: Kuki forradalmasítja a rádió egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Kincsó a Rádió Egyen.
1: Valaki kérte a lemenégű jelvet Taylor Swift, ki az, aki mindjárt kiderül? Szia, hogy hívnak téged, keresztneved?
2: Norbert.
1: Norbert, mi újság, hogy vagy?
2: Minden jó.
1: Minden jó, oké. Na kinek szeretnék küldeni azt a jó kis Taylor Swift, kinek?

0: szóljon.
1: A testvéremnek Brandonnak.
0: Oké, okay, rendben, köszönöm szépen a telefonáltal, és kívánok neked kellemes estét, jó?
1: Köszönöm szépen.
0: Ciao, ciao. Na, lányok, fiúk, az egyik SMS itt szól, akkor ki boldog születésnapot kívánok a férjemnek, üzenem, hogy nagyon szeretem. Viszont nem tudom, ki a férjed, és ki vagy te, mert nem értál semmi, de jó. Oké, okay, akkor boldog születésnapot kívánok neki. Érkezik nálunk a legújabb Taylor Swift, a szám címe Opa Light.
2: 0620 3 111 111. Hívd most! Kuki csak.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Gyorsan megy az idő, itt van a mai utolsó telefonáló. Szia, ki ez van, szerencsém?
2: Hello, Gizmo vagyok.
1: Hello, Gizmo, mi újság, hogy vagy?
2: Jó, csütörtök, péntek, szombaton dolgoztam, pihentem.
1: Pihentel már, jól tetted. Csak a mit szeretnék kiállni tőlem, Gizmo?
2: Egy nagy bogidást.
1: Azaz, jó leszek újra, Mecke Victoria Radio Remix, ugye?
2: Igen.
1: Oké, rendben, és kinek szeretnéd küldeni?
2: Anikónak, Józsinak, Nikinek, Bibinek, és persze nekkel, családodnak is, aki szereti.
1: Oké, nagyon szépen köszönöm a telefonáltal, és kívánok neked egy szuper kedves estét, és pihenjél egy nagyot, jó?
2: Oké,
1: Ciao, szia. Lennak fiúk előtt az idő, hogy én búcsúzom tőletek, nem menjetek sehova, érkezik a diszkosi csapat egy pár perc múlva. Milyen közelebb szombaton találkozunk 17 órakor, én kívánok mindenkinek egy szuper kellemes hetet, vigyázzatok magatokra, kuki!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
2: Ez érdekes, ez a külön kassa, vagy együtt, nem? Ez is, hogy működik?
3: Hát ő az én generációm, ugye?
2: És teljesen külön kassa?
3: Szerintem ez abból.
2: De abban is van egy leosztás, kifizeti a számlákat. Ki az, aki bevásárol? Néha te, néha ő. Mi a leosztása a különnek? Mi az, hogy külön? Kivesz a gyereknek akkor egy cipőt? Ő, mert az az ő dolga.
3: Bárki, én mindenki. Aki oda jut, aki közel van a plázához.
2: Aki oda jut.
4: És egy idő után nem kezditek el föl, tehát hogy nem kezditek el átgondolni, hogy basszus már azért én a negyedik cipőt veszem, ő meg semmit.
2: Szerintem ez egy fal is lehet egy kapcsolatban, ha egy nő nagyon erősen ragaszkodik ahhoz, hogy ő külön kassza. Az egy függetlenség, értem, de lehet, hogy a férfinek meg fontos ez a fajta. Nem a függ, hogy függ jön a nő, hanem hogy közösen legyenek és gondoskodhasson.
3: De Viki tudja a jelszót a bitcoinokhoz?
2: Nem.
4: Jó, hát nem,
2: most már neki is van, és én sem tudom az élet. Mi is külön kasszán vagyunk, fizetéskor a számlákat osztjuk, egy héten ő csinálja a nagy bevásárlást, a másik héten én, nyaralást osztjuk. Nálunk egy gyerek van, de nem az övé, így a gyerek az én költségem ruhaedzés terén, viszont nagyon sokszor ő is meglepi a gyereket bármivel. Mindenkinek a maradt pénz a saját számláról, és vele gazdálkodik, ami ezen kívül kell neki. Azt írja, hogy három számlánk van, egy a férjemek, egy az enyém, egy közös. A közösse havonta ugyanannyit utalunk, abból álljuk a számlákat, egyéb költséget boltba járás, azon van a megtakarításunk, és a sajátunkkal meg úgy gazdálkodunk, ahogy akarunk. A saját számláról tankoljuk az autónkat, vagy a saját számláról fizetem a pillát, a fodrászt, a kozmetikust, ő a sajátját, a borbét.
3: Ez azért
2: milyen érdekes és egyedi megoldás. Egy közös számla, és mindenki beutal egy hónapban valamennyit.
3: Tanítanak az iskolában arról, hogy hogyan tegyél félre pénzt, azt szokták mondani, hogy úgy kell kezdeni a hónapot, hogy ahogy van bevételed, először azt teszed félre, amit félre akarsz tenni, és csak utána kezdesz költeni a hétköznapi kiadásaidra. Csak ugye itt a problémát abból szokott lenni, hogy az egyiknek van, a másiknak nincs.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Diszkósít. Meghatározása. 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
6: Disco!
1: Disco Shit! A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
7: Hello! Szavaszok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió egy esti show-ja, a Diszkósít, a héten utoljára, de nem kell megcsinálni, gyerekek, mert holnap este 8-tól újra Diszkósít, csak akkor Hanvai PG-vel és DJ Juniorral, most azonban hármasban vagyunk, itt vagyok velük, Bárány Attila.
8: Szevasztok, szép estét mindenkinek, én is köszöntök mindenkit nagy szeretettel, DJ Junior vagyok, FM-en, webben, applikáción keresztül, és hát kérem szépen, én köszönöm mindenkinek a tegnapi klub speedes bulit, szenzációs volt, legközelebb egyébként majd karácsony és szilveszter között találkozunk, ahogy azt szoktuk, addigra 31 éves lesz a klub.
9: Ladies and gentlemen, madame, herr, madame, monsieur, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy érdemű publikum, jó magam, Hanvai PG, és itt leszek egészen este 9-ig. Én köszönöm neked, meg hát ugyebár a Schulznak, hogy mennyire jót röhögtem rajtatok ezen a délután rendezvényen, és köszönöm Harkának, meg Ósznak a szombat estét, mert ott is nagyon jól éreztem magamat.
7: Na, akkor kezdjünk még az a Side Piece lemezével, a Cry For You-val, köszöntjük a Rádió 1 hallgatóit, és kívánok mindenkinek nagyon jó szórakozást.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú Adrenalin színnölő diszkosít a Rádió 1-en. Na hát, tegnap volt Adrenalin. Volt Adrenalin, az volt. Ma, hogy Bakelitről játszottunk, én nem tudom hány éve nem játszottam Bakelitről egyébként elektronikus zenét, úgyhogy több mint egy héten keresztül válogattam el ezeket, és olyanokat találtam, hogy hihetetlen, és nagyon élték. Tehát köszönjük mindenkinek, aki eljött.
1: Én se tudom, hogy hány éve nem játszottam, és azt is tudom, hogy hány évig nem fogok. Tehát...
2: soha! Mert az összes eléget. Megalak, meg sem voltak.
1: Ja, ja, ja. Igen, de az, hogy soha többet nem, én nem szivatom magamat a Bakelittal, ne is.
2: A Bakelit egy akkora hülyeség, te jó
0: értem. Én nagyon nehéz. Újra elővettem, és ugye nyilván visszajön, mint az úszás, vagy a biciklis. Egyet megtanulod, akkor az visszajön. De nagyon fura úgy diszkozni, hogy a keverő nézett, hogy körülbelül milyen BPM-ben jött a dal egyébként.
2: Igen.
0: Tehát, hogy nagyjából tudod csatszolni, de ugye ma mostani CD-játszok, vagy kérek, fura egy picit.
2: Van fülem hozzá, mai napig a funkit, azt nagyjából azzal rakom össze. De az, hogy ezzel szenvedjen az ember, meg nem tartja a tempót, meg aki életében nem csinálta. Meg legyed mainstream DJ, azt kívánom, 30 évvel ezelőtt, 400 darab lemezzel egyszerre. Úgy, cipeld, öcsém, cipeld. Na, és akkor most jött a Dracula itt a Rádió 1-en, itt rémizgetjük az embereket.

0: Rádió egy, csak igaz, ma is Sláger megy diszkosít Radio Show, DJ Junior, Bárjátil és jó magam Hambai PG. Szerdán belevágunk az 50 órás Guinness rekord kísérletbe. Egyébként ugye bár körülbelül kora este, valamikor pénteken lesz vége, hogyha túlélem, majd beszámolok róla.
1: Most pedig jönnek az ünnepeltek. Névnaposok ma többek között az Emesék, Sarolták, Antalok, Lottik, Vilmosok, Zoék. A szülőnapos pedig az ismerőseim közül Tausz Erzsébet, Lieszoszkiné, Beáta, Cucor András, Váci Tamás, Sánta András, Kröniger Eszter és Varga Gergely. Istenét és az ünnepelteket.
0: Igen. A Juniort meg nem annyira, mert most mutat ilyen rettentő videókat, amiben egyébként diszkozik bakelitről. Ezt miért csinálja?
2: Nem, ez csak úgy megmutattam, hogy így volt otthon a DJ pult összerakva.
1: Fantasztikus. Ez fantasztikus.
0: Hogy örült neki?
1: Jó, és most megyünk tovább, húgalan itt a rádióban a diszkosítban az igazi mai slágerek között. Ezt a számot már az április elejé óta meg akartam csinálni, aztán mondtak, hogy ne, mert ez még meg fog jelenni hivatalosan a David Guettával. Hát olyan is lett. Na, menjünk tovább a Shine-nal itt a diszkosítban.

Rádió 1-en. Igazi mai sláger követ igazi mai slágert. A DJ pultban.

0: Merre vagyok, mert elég nagy tervezve kéne állnom. De egy biztos elment a hangom, ti jöttök.
1: Nem mondj, azt nem tudod, hogy merre leszel majd, hanem hogy most mi van.
0: Sokkal sokkal nagyobb vagy.
1: Nagyon. Sosem tudom. Meg az jutott még eszembe, hogy egyébként te elmész, és ugye el kell menni egyszer, azt megmondta a Kossuth apánk is, mindnyájunknak egyszer el kell menni. Viszont, amikor ő visszajön, akkor meg én megyek el.
2: Jézus szent.
1: Mert nekem se kell majd mennem. Ha el kell menni, ennyi.
2: Jézus szent, Mária, egy biztos, ugyebár, hogy jövő héten Guinness rekord kísérlet, aztán pénteken, miután befejeztem az 50 óra diszkozást, én még elmegyek két helyre játszani, megyek bobozni Balaton Fűzfőre, utána pedig Turkelére, szombaton pedig Balatonfüred, és onnan még lehet, hogy a fővárosba is vissza kell jönnöm. Szóval vasárnap szerintem, felejtsd el.
0: És most egy dalpremiér következik itt a Rádió Egyen, az igazi mai slágerek között a diszkósítben, természetesen Biszensőben. Annak idején Madonna lemezét, a musicot nagyon-nagyon sokat játszottam eredetiben, aztán pár héttel ezelőtt hallottam belőle egy egészen használható kis verziót, na én ezt alakítottam át. Úgyhogy ma először itt a Rádió Egyen, Madonna, Music, Biszensőben. Hey, Mr.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mely diszkos itt Radio Show, DJ Juniorra, a Bárján Telő és velem Hanvai Pícsivel, totálisan jó a hangulat egyébként tényleg, és magam részről azt tudom ez egészhez hozzátenni, hogy én azért szeretek rádiózni, mert ez engem rendkívül szórakoztat, de te...
1: Valaki nem annyira szórakoztat, ezért vagyunk csak egy órát.
2: Nem, másképp kell megközelíteni. Egy valakit nem szórakoztat. De pont az az ember,
1: aki... Ezért mondom,
2: pont egy ember.
0: Igen, hát lehetünk volna többet, meg voltunk is többet.
2: Miért a 35 dolg?
1: Nyugodjatok meg, még lehet ebből valami. Na, én ezt mondom, hogy lehet ebből valami, úgyhogy...
0: Mondjuk, de...
2: Ha 25-t fogok játszani, 10 év múlva, mert addigra lelassulok. Jó, mondd, hogy nem.
1: Én csak annyit akartam mondani, hogy ha jobbak lesznek, akkor bármi előfordít.
0: Jobbak? Minél jobbak?
2: Én csak rosszabb lehetek. Jó, mehetünk tovább a rádió, egyen az igazi mai slágerek között. Már is érkezik a Alec Human és a Black Mamba. Ez annyira AI, amennyire csak lehet.

0: Rádió egy csak igazi mai slágerei. Búcsúzunk ma estére DJ Junior, Bárány Attila és jó magam, Hanvai PG.
1: Én azzal köszönök el tőletek, hogy a jövő héten 4 fellépésem lesz. Pénteken egy privát bulin kezdek, és onnan megyek Bogásra, ahol pár hete egyszer már voltam, de ezen a hétvégén lesz a kamionos találkozó, és ilyenkor rengetegen szoktak lenni a településen. Szombaton pedig egy önkormányzati rendezvényen zenélek Monori Erdőn, és onnan jövök fel Budapestre, ahol a Bad Beach White Classic Partin zenélek. Bővebb információ rajongói oldalamon a Facebookon.
0: Én DJ Junior voltam, az a búcsúzom, hogy minden eredeti valódi elérhető a DJ Junior videó csatornán. Július 10-én szombaton jön a Day by Day, az új dalom videoklipje a YouTube csatornára, és a hivatalos megjelenés szert a világon. Ezen kívül jövő héten a Hanvaival leszünk itt párba, viszont én pénteken elutazom, azt kell mondjam, hogy elmegyek Olaszba, és több mint egy hétig nem leszek, nem találkozom senkivel, jól fogom érezni magam. Szevasztok!
2: Ha abból indulunk ki, hogy egy fellépés egy órás, akkor nekem jövő héten 54 fellépésem lesz, mert lesz, hogy 50 órás kinyitok.
0: Jó,
2: és hogyha végeztem ezzel valamikor csütörtökön este, akkor Balatonfűzfőre megyek ugye bobozni, aztán Túrkeves, szombaton pedig Balatonfüred, és lehet, hogy még a végén meghúzom itt a fővárosban is. Hát, tessék csatlakozni bárhol, mert egyébként lesz a Guinness Record kísérletről TikTok live is. Én ezzel búcsúzom, szavaztok!
1: Illetve Charles D. Veszka és Bexi közösével a Kengedi Naffal köszönünk el tőletek. Ennyi lett volna már a Diszkosi Radio Show. További jó rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
0: Reklámot hallottak.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine, radio.

0: Mine Radio Show starts now. The world is
1: mine. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Isteni zenékre számíthatok nálunk ilyenkor vasárnaponként is. Tele lesz az adás olyan újdonságokkal, amik nem szólnak sehol máshol. Wilcox, kezdjük el!
2: Csak is a legnagyobb slágereket fogjuk játszani, illetve azokat a dalokat, amiket a klubokban, illetve a fesztiválokon folyamatosan játszunk hétről hétre, amivel indítani fogom az órát, az nem más, mint Robin Schulz és az AM to PM. Itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Wilcox lemezjátszóknál.
1: Évről évre készítek olyan dalokat, amiket kifejezetten ide a rádió műsorba szánok, és itt szeretnék játszani, pörgetni, de természetesen nagyon sokan hallgatjátok ezeket a dalokat a Spotify-on, illetve a többi streaming felületen, és írjátok meg, hogy tetszik a műsor, ez a World is My Radio Show, itt a Rádió 1-en.

0: Sandstorm track.
1: What do you mean?

0: Faithless ikonikus klasszikusa az Insomnia megspékelve Bibi Rexával, ez volt a New Religion a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Mit teszünk rá erre, Vilkox?
1: Ez egy tipikusan olyan ütem, amit tulajdonképpen bárhol le tudok nektek játszani. Jól működik itt a rádióban, de klubban és fesztiválon is megállja a helyét. Egy kicsit patogós, techhouse-os alap, mégis van benne egy nagyon jó kis fényesség, amitől tényleg tud működni a nagy színpadoknál is. Ez Benja és a Camelilo Closer. Gyere kicsit közelebb, ez a World is Mine Radio Show.

0: Rádió 1 és a World is Mine Rádió Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene, Wilcox a lemezjátszói mögött, Tame Impala, Dracula, Gordo, Loco Loco, ezek biztosan jönnek este 10 után, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Rádió Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: Mind Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: words now. Pörgünk tovább, hello mindenkinek, nagyon jól fogtok szórakozni, ha továbbra is minket hallgattok, ezt garantálom, mint egy buli. Olyan velünk ma is a World is Mine Radio Show. Viacox, menjünk tovább.
1: Amivel indítani fogom az órát, az Hypaton és az Out of My Head, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.
2: Oh,

0: Nagyon köszönjük, hogy vasárnap is itt vagytok és minket hallgattok. Wilcox a lemezjátszói mögött egészen 11-ig négyszer volt már az év producere Magyarországon. Gordó nagy-nagy slágerét indítottuk el, ez a Loco Loco.
1: Teljesen véletlenül hallottam, kiszivárgott egy adat, hogy mennyit költöttek a következő zenének a befuttatására. Hát elég, ha csak annyit mondok nektek, hogy azért egy magyar producernek, egy magyar előadónak a zenéjére a tizedét se költik el. Ennek ellenére szerencsére sok sikeres dalról tudunk beszámolni. Ez egy tipikusan olyan sláger, amit eldöntöttek, hogy az lesz. És hát működik is, valljuk be őszintén, ugyanis nagyon jól sikerült. Gordó és a Loco itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

Yeah.

0: trendy, szuper friss, abszolút előremutató zenék ma este is a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. 11-ig Wilcox, aztán 11-től Bricklake a lemezjátszóknál. Nézzük, hogy mi a most Wilcox.
1: Vannak olyan előadók, akik konzekvensen kitartanak a saját stílusuk mellett, amit elkezdtek képviselni, hiába jönnek a következő és az újabb, frissebb stílusok, ők mégis követik az eredeti, saját hangzásukat. Ilyen például Kreider is, aki mindig is kitartott a house-nál és nagyon-nagyon jó zenéket csinált. Ez nem változott, most elhoztam tőle az egyik legújabbat, az Elvis-t, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

Malbó barátommal több tracket is készítettünk közösen, többek között az ő nagy sikerű lavandájának az ötlete is egy picikért tőlem is származik, úgyhogy nagyon-nagyon büszke vagyok rá, hogy ilyen jót ment vele, az egy jó kis cimborám. Ezt a tracket is együtt készítettük, ő küldte nekem az éneknek az ötletét, és mondtam, hogy basszus, ez nagyon-nagyon jó téma, ehhez kell egy jó kis dörgős alapot készíteni. Így született meg a közös trackünk Mavóval, a What Can I Do. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: Lopez, Joel Corey és a Galantis fantasztikus közös zenéje volt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, és érdemes megfogadnotok a tanácsukat, érdemes továbbra is minket hallgatni, isteniek lesznek a zenék a következő egy órában is, gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön Bricklék!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél.
3: Védj egy nagy levegőt.
2: Indulunk!
4: Are you ready?
2: Radio 1. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
5: World is mine.

0: starts now. The world is mine. Hello mindenkinek, zseniális zenékre számíthatok nálunk a következő egy órában is, innentől ezeket Bricklék válogatja. Hello Bricklék, kezdjük el!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, alig vártam már, hogy ismét zenélhessek nektek. Hoztam pár újdonságot a mai mixemben, elsőként érkezik Robin Schulz és Szigala slágere, az AM2PM, itt a World is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Brit lép a lemezjátszóknál. Mivel jössz most?
1: Most érkezik Sony Fodera Think About Us című dalának Siri Remix változata. Az ausztrál producer egy frissebb, trendy house hangzást adott az eredeti tracknek, miközben meghagyta a dal érzelmes hangulatát. Ez jön most itt a Virgin Radio-ban a Rádió 1-en.

Come back to me.

Thank you.

0: Ha minőségi elektronikus zenékre vágytok, itt vagyunk veletek minden este 9-től. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show, Bricklék a lemezjátszóknál. Nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Jön Zoo ikonikus lángere, a Fade It ezúttal Blacklist verziójában. A dal egy komolyabb, feszesebb hangzás kapott ezzel a remixel. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió Egyen.

0: Végre együtt egy nem akármilyen közös dalban, ez volt a Save Me Tonight. A World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, Bricklék a lemezjátszóknál, és maradunk a friss megjelenéseknél.
1: Érkezik Alex Kenji Bambolé című zenéje, az olasz producer egy tüzes groove-os house tracket hozott, ami mediterrán hangulatával azonnal felbestíti, így is ezt a 42 fokos nyári estét. Ez jön most itt a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.
2: At the turntables now, Bricklék.

0: Insomnia 2026, akár ezt is mondhattam volna erre a fantasztikus zenére, Bibi Rexa jóvoltából érkezett egy felújított változat a Faithless legendás klasszikusára. Ez volt a New Religion a Rádió 1-en, a Word is Mine Radio Show-ban vasárnap este. Nabréklék, nézzük, hogy mi érkezik most itt a legvégén.
1: Zárásként egyébként a kanadai producer ikonikus lágerét hoztam el, Deadmau5 Brazil című zenét, így a nyár alkalmával annyira passzol hozzá. Igazi nyugtató csillesi, kiülsz az éjszakába, vagy akár csak egy vízpartra, és ott ellazulsz. Ezzel zárom a mai mixemet. Legyetek rosszak, vigyázzatok magatokra, sziasztok!
0: Mára tehát ennyi. Köszi szépen mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, szép álmokat. Ciao.

0: Föld is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Lady Gaga és az Abrakadabra. Azt a dalt hozom most az énekesnőtől, ami a nagy visszatérése volt, hát még 2025-ben a mélyen megjelenésével, a picit sötétebb, dark popos, industriálisabb pop gyökereihez. Bár a fekete öves Gaga rajongók már hallottak ebből a dalból korábban is részletet, a 2024-es párizsi olimpia idején a hotel szobája ablakából egy rövid részletet játszott le a dalból, ami azóta meghódította a világot, ezt azom a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy éjszaka is. Tiesto után pedig maradunk még a holland sztár DJ-knél, Szemfeltet hozom, aki elmesélte nekem a Rádió 1 születésnapi fesztiválon a backstage-ben, a fellépés előtt, hogy ő pont abban a klubban kezdett DJ-zni, ahol Tiesto, és amikor ezt elmesélte a karrierje kezdetén Tiestónak, Tiesto, mint egy ilyen támogató keresztapa, nagyon sokat segített az ő karrierjében is. Hozom már is Szemfeltet, ez a Heart Like Mine, amit nagyon-nagyon szeretünk tőle.
1: Hey, what's up? This is Sam Felt. You're listening to Radio 1 Hungary.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Izmos DJ folytatásban Joel Corey, aki megtáncoltatta már a Rádió 1-eseket élőben a Budapest Parkban egy születésnapi fesztiválunkkal korábban. És hát mondtam, hogy régebben mindig vitte a fellépésekre az anyukáját, de most már a párját viszi magával. De most megnyugodtam, mert hogy posztolt nem olyan rég egy fotót, hogy vidd az anyukádat a munkahelyedre, hét van, és az anyukája ott van vele a DJ-szetteken, de az új asszony is. Ez így helyes.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi, ma is

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagy-Britanniából hozom Rayt, a fantasztikusan tehetséges énekesnőt, dalszerzőt, producert, nem tudom hány titulusa van még. Nem tudom, hogy az aktuálisan készülő új dalait hol tárolja jelenleg, de biztos, hogy tanult a tavalyi esetből, amikor is ellopták a dalszövegeit tartalmazó füzeteket, az új lemezhez készült jegyzeteket, hát meg az autóját is. Szerencsére pár hónap múlva minden sértetlenül előkerült. Ray, Where's My Husband? Ezt a dalt hozom most.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert most egy fiatal olasz DJ, producer a folytatásban Hypotone, akit nagyon-nagyon megkedvel David Guetta, egy műfajnak köszönhetően, ez pedig a Future Rave, ami nem csupán egy zenei stílus, hanem egy tudatosan felépített híd a mainstream, EDM és az underground techno sötétebb világa között, és hát ebben a stílusban is készített dalokat Hypotone. Itt kezdődött az ő barátságuk, most ezt a dalt nagyon szeretjük tőle. Jön az Out of My Head.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy most egy generációkat összehozó Rádió 1-es kedvenc Bibi Rexha, Faithless és a New Religion. 36 éves jelenleg a brooklyni születésű, egyébként albán felmenőkkel rendelkező sztár. Olyan slágereket írt, mint a Monster, az Eminem és Rihanna dal, de készített dalokat Selena Gomeznek, Nick Jonasnak, együtt dolgozott Dolly Partonnal, Snoop Dogg-gal, Cardi B-vel, Pitbull-al, és 5 olyan dala van, amit több mint 1 milliárdszor streameltek, köztük van például az I'm Good, ugye a David Guettával közös egykori top 500 nyertes dal, ez pedig az aktuális kedvenc, Bibi Rexhától és a Faithless-től a New Religion.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak. Okay.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi